0: jövőm.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

A Szabadkai Magyar Rádió most felidézi a múltat. Emlékek a 90-es évekből a 107,1-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zene hullámai.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ébredjen velünk a 107,1-en.
2: SMR.

0: a retro jegyében.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMS.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján a pontos idő 7 óra 18 perc.
1: Ajánló következik.
2: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak. Hallgasson bennünket az interneten és a 107,1 MHz-en is. Kellemes ébredést!

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15 Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok.

0: Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnotron Promet.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Reklámot hallottak.
5: Időutazás a hangjegyek szárnyán a 90-es évek magyar slágereivel.
6: A 107,1-en.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1-en.
2: Repül az idő.
4: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: Kezdje a reggel.
5: A 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
2: Rohanó világunkban álljon meg egy darra.
0: És lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak, teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon lehet. 064 131 06 40. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ébredjen velünk,
2: hogy ne maradjon le semmiről.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
0: A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak. Ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
3: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

0: a régi idők slágerei.
1: Legendás előadók.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Aki velünk ébred, az ráébred.
4: Ébredjen velem.
5: Ébredjen velem.
4: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
6: A 107,1 MHz-en.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
8: Reklámot hallottak.

0: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunkban a takarmányozási problémákkal foglalkozunk, szólunk az agrártámogatásokról, utána járunk, hogy mekkora a gond az őszivetések házatáján, majd pedig szőlő és alma szüretre invitáljuk önöket. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.

0: A gyenge kukoricatermés nem csak a növénytermesztőknek okoz gondot. Az állattartók számára most az a kérdés, miből etetik majd az állatokat télen. Ahol kevés lett a saját takarmány, ott vásárolni kell. A siló kukoricából pedig nem mindenhol sikerült annyit betakarítani, mint amennyire a gazdák számítottak. A nyári aszály is a gyenge hozamok hatása a következő hónapokban válhat majd csak igazán érezhetővé. Az állattartóknak ugyanis nem csak a jelenlegi takarmány szükségletet kell biztosítaniuk, hanem már most gondolniuk kell a téli hónapokra is. Ahol kevés a saját készlet, ott a hiányzó takarmányt vásárolni kell, ami tovább növeli a tenyésztők kiadásait. A ludasi Szalai Géza gazdaságában a fejős tehenek takarmányadagjának jelentős részét siló takarmány, hereszéna, szenázs és különféle takarmány kiegészítők alkotják. Ezek megfelelő mennyiségének és minőségének biztosítása azonban idén a szokásosnál nehezebb feladat.
1: Itt a szárazság a nyakunkon, lucernával vagyunk bajba, tehát szinte azt ott vásárolom, mert nem lehet betakarítani eleget meg. Előre kell gondoskodnunk, sajnos, mert kukoricából tudtuk, hogy nem lesz semmi, le lehet silózva, de ott sincs meg a kellő mennyiségű takarmány, tömeg, nincs is benne érték. Hát ezt nem tudtam volna ezelőtt 20 évvel, hogy megvan a tehén kukorica nélkül, hát sajnos azelőtt a toxinokkal volt probléma, most meg már nincsen toxin sem, még nincs termése belőle, csak magát silót csinálunk belőle, és akkor tele van úgymond a gyomra, de megvannak ilyen kalászos, tehát buza, árpa ledarálva, hozzáadjuk a takarmány kiegészítőket, premixeket is, hát nem olyan a tejhozam, mint amilyen kellene, hogy legyen, de túléljük vele, meg ő rajta most per pillanat, az állam gondoskodik rólunk, valamennyi haszon van, mert lássuk mi a növénytermesztés. A növénytermesztés az tiszta, mínuszos, esetleg egyes termékek ki tudták hozni a nullát, úgymond.
2: Épp erről többször is beszéltünk az elmúlt években, hogy gondban volt a tejtermelés helyzete itt Szerbiában, és most meg oda lyukadtunk ki, hogy a szárazság miatt a növénytermesztésnél nagyobb gondok ütötték fel a fejüket.
1: Hát én is inkább növénytermesztő voltam, ez a tejágazat, ez a mellék foglalkozás, hát jó, itt dolgozó munkások is megcsinálták, de nem ez volt az fő profilom. Sajnos most már változott, tehát a növénytermesztés az nullás. Most már itt ezt a negyedosztályú földjeink vannak, itt hatodik éve szárazságban. Három éve már nincsen termés, csak ilyen tonnákat érünk át. Ez, a gabonából az idén 2 tonna lett, tehát ez még a múlt évben 3-3,5. De hát ez a régió, tehát vannak különbségek. Tavasszal Szabadka közvetlen határában 60-80 liter eső volt itt Ludason, 20, tehát az órüt különbség is. Hogyha haladunk Kanizsa felé, azon a részen, Bánáti oldalon még kevesebb is. Ennyiből nem lehet semmilyen növényt úgymond termelni. Hát megteremő, de mire elég az?
0: A húsmarha takarmányozása eltér a nagy tejtermelésű állományokétól. A téli takarmány biztosítása azonban itt is komoly feladat. A szintén ludasi Hegyi Ervin igyekszik minden hasznosítható növényi részt takarmányként felhasználni. Szerinte valamivel könnyebb helyzetben vannak a szarvasmarha tenyésztők, mivel a teheneknél a tej mennyisége és minősége szorosan összefügg az állatok takarmányozásával.
3: Zab, árpa, tritikál és búzát helyettesítsük, ugye, mert a 8-10 mázsáig nem éri meghagyni a kukoricát, és még lesilóztuk, úgyhogy kalászosokkal pótoljuk a kukorica vesztességét, ugye az abraktakarmányt.
2: És ezt ti is termelitek meg, vagy meg kell vásárolni?
3: Hát még idáig, hál' Istennek, termettek annyik, hogy nem kellett vásárolni, de lehet, hogy ha ettől rosszabb lesz már sajnos, már lehet, hogy rosszabb, akkor venni is kell, de még idáig le tudjuk fedni az abraktakarmányt.
2: Mit jelentene az, hogyha vásárolni kellene a takarmányt is?
3: Hát akkor biztos, hogy sokkal kevesebb profitunk lenne, az így, mikor nem kell mindené, mert ugye a borjukat valamennyit veszünk, valamennyi saját tehenünktől van, de akkor még az is plusz kiadás, úgyhogy ott mindjárt profit csökkenne.
0: Az alacsony felvásárlási árak, a dráguló és sok esetben hiányos takarmány, valamint a munkaerőhiány együttesen nehezítik az állattartók helyzetét. A sertéstartók számára különösen fontos a kukorica, amely az abraktakarmány egyik meghatározó alapanyaga. A ludasi sertéstenyésztő Ángi Péter szerint a következő időszakban ezért egyre nagyobb szerepet kaphatnak azok a növények, amelyek a szárazabb körülmények között is megbízhatóbban teremnek.
4: Tudjuk, hogy egyik alapanyag a legfontosabb a takarmányozásnál sertéseknél, a kukorica is, de úgy látom, hogy az elkövetkező időszakban mind kevesebbet tudjuk ezt majd használni, és át kell térni más takarmányokra. Én, amiben látom a jövőt a cirokban, takarmánycirok, és valamint az árpa, tritikálé, rozs, azok a termékek, amik még talán valamennyire termést is hoznak. Mivel, ahogy említettem, és a kukorica az nagyon aládobott, és mindannyian, a másik a minősége is nincs meg, ugyanúgy jönnek a betegségek a kukoricánál, és ez mind átmegy az állatállományra, és ez miatt úgy gondolom, hogy komoly változás kell, hogy történjen. Én saját magam állítom elő a takarmányt, olyan értelemben állítom elő, hogy keverem, készítem, hogy minőséges takarmány legyen, úgy tudok minőséges árut is megtermelni. Az anyakocáknak is nagyon szükséges az, hogy jó táplálékot kapjanak, akkor tudnak egészséges, jó malackákat fölnevelni, és a hízdanásba is utána továbbvinni. Nem tudom, hogy ez meddig fog majd kihatni, ez az időjárás, ami, és ez a szárazság, mert ez óriási változást okozott a mindannyiunk számára, mert így nem tudjuk megvalósítani. Sajnos tudjuk, hogy gondolom az árakról nem is szeretnék gondolom beszélni, mert annyira variálónak, és többször a negatívba gondolom dolgozunk, de így, hogy folyamatosan megy a termelés, és minőséges takarmánnyal próbálnánk fölnevelni az állatállományt, akkor talán pozitív nullát tudunk zárni, de az utóbbi időben ez most már mindig elkeserítő.
0: A gazdák szerint a következő termésig is biztosítani kell az állatok ellátását. A vetésszerkezet kialakításánál egyre fontosabb szempont, hogy a gazdaságok megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tudjanak előállítani saját területeiken. A gazdák így próbálják csökkenteni annak kockázatát, hogy a következő hónapokban drága áron kelljen kész takarmányt vásárolniuk.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

arca köddé vált. Nem ismerem rég, mosolyán közöny, szeme villant még, tán egy fagyott köny.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: Dragan Glamočić szerb ügyvivő mezőgazdasági miniszter a héten Nagy Miklóssal, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnökével és Kobrehel Ervinnel, az Entai Gazdakör elnökével egyeztetett Belgrádban. A megbeszélésen Juhász Attila államtitkár is jelen volt. A felek a támogatási rendszer fejlesztéséről, valamint a minisztérium és a mezőgazdasági egyesületek közötti együttműködés erősítéséről tárgyaltak. Pető Attila a mikrofonnál.
2: Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke a találkozót követően elmondta, hogy a mezőgazdasági minisztériummal és a tartományi illetékes titkársággal folyamatosan egyeztetnek, hogy a gazdák tapasztalatait és problémáit továbbítsák, a termelőket pedig tájékoztassák az agrárpolitikai intézkedésekről.
3: Gazdászunk dolgozik kint a terepen, és ők az idei évnek ebben az elmúlt időszakában 7,5 ezer termelővel tartották a kapcsolatot. Akik 3-4-5 alkalommal, tehát 34-5 ezerszer voltak bent az irodáinkba, hiszen a 20 falugazdász 44 irodát tart fenn a terepen, és próbálja a termelőknek ezeket az ügyes bajos dolgait megoldani. Ahhoz pedig, hogy ők normálisan tudják képviselni, vagy tudják végezni ezt a munkát, minden problémát, amire menet közben rámennek, azt meg kell oldani, meg kell találni a megoldást. Van, amit sikerül megoldani úgy, hogy folyamatában egy-két napon belül is a termelő megkapja támogatásait, de ugyanakkor vannak olyan problémák, amelyek hosszabb időt igényelnek, és itt jön ki a kapcsolat a kifizetési ügynökséggel, akivenek az embereivel, ha tudunk egy kapcsolatot fenntartani, akkor ezeket a folyamatokat is meg tudjuk sürgetni, meg tudjuk oldani, hiszen itt pénzről van szó. A termelő, ha nem, adta be jó a támogatást. Ha valami nem volt a dokumentációba, elmarad a támogatástól. Az elmúlt időszakban, az idei évben 1,6 millió dinár fölötti összeg az, amit a falugazdászaink segítettek a termelőknek, az ő segédletükkel hívták le ezeket a támogatásokat, és valahol olyan 140-50 millió dinár között van azok a pályázati pénzek, amit különböző pályázatokra a termelők részére készítettek, segítettek nekik. Értem alatta, hogy a termelőknek tényleg a pénzhez való jutását hozzásegítsük ezzel, nem beszélve arról, hogy a termelőknek ugyanakkor szervezünk különböző szakmai előadásokat, bemutatókat, ahol próbáljuk őket a mai komplex helyzetbe is abba az irányba terelni, hogy rentabilisan tudjanak termelni. Itt azért bemutatókat, ahol próbáljuk őket a mai komplex helyzetbe is abba az irányba terelni, hogy rentabilisan tudjanak termelni. Itt azért nem tudunk mindenre a megoldást találni, hiszen ez a

0: források tudnak dolgozni.
1: A szervezet az Agrárplatform, vagyis az e-agrár működéséről készült beszámolóját is átadta Nemanja Lecsicsnek, az Agrárkifizetési Igazgatóság megbízott igazgatójának. Nagy Miklós elmondta, hogy azonnali megoldásokra nem kaptak ígéretet, de azt várják, hogy rendszerbeli szinten rendezzék a problémákat, és a minisztérium tartsa magát a kifizetési ütemtervhez. Mint mondta, a termelők számítanak az agrártámogatások második körére, mivel most kell finanszírozniuk az őszivetést. A gyenge termés és az alacsony felvásárlási árak miatt ez komoly kihívást jelent.
0: A kifizetéseknél ilyen egyedi lemaradások vannak, egyedi dolgok azok, amelyeket visszamenőleg meg kell oldani, tehát azokat is majd szükséges lesz, de ott azoknál akkor szoktunk konkrétan neveket küldeni, konkrétan a gazdaságszámokat, hogy az ügynökség tudjon rá reagálni, és meg tudja nézni, hogy ott milyen problémák voltak. Tehát ezeket kell folyamatában még megoldani, de nincs olyan információnk, hogy nagyon-nagyon nagy lemaradások lennének. A tejprémiumoknál van mindig az, hogy az késve érkezik, de hát hiszen az a tudni való, hogy a beadott, tehát a kvartálonként kell beadni, mikor a kvartál elmúlt, akkor adják be a termelék az igényeket, és majd utána múl el 2-3 hónap is, amikor ők azokat a pénzeket megkapják. Természetesen a termelők azt szeretnék, hogy ők rögtön megkapjanak minden pénzt. A különböző tehát az üzemanyag refundációknál is pontosan az a probléma, hogy sok helyen bizonyos számlák lemaradnak, nem tudja rendszerre behúzni őket, nem tudják aktivizálni, és akkor ezeket kell, hogy mondanák, kézzel és telefonos beszélgetéssel megoldani és helyre tenni, hogy megkapják azok a termelők is, akiknél ilyen lemaradások vannak.
1: Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár azt mondta, hogy a találkozón több észrevételt és javaslatot is megvitattak, amelyek hozzájárulhatnak a minisztériumi és a kifizetési ügynökségi döntések hatékonyabbá tételéhez.
2: Kifizetések jól mennek, és ami nagyon fontos is, az évelején ugye meg is hirdettük az a kalendárium, azt betartjuk, végig fogjuk betartani, és minden meghirdetett ütemben és tervekben folyik. És a mai megbeszélésnek is ugye egyik része erre vonatkozott, hogy ugye ezt mindenképp tartani fogjuk, és ugye a mezőgazdaság nem csak az idei szárazság véget, vagy az elmúlt években lévő szárazság véget, de ugye sok olyan helyzet van, amire ugye nem tudunk kihatni. Viszont amire ki tudunk hatni, az, hogy olyan környezetet biztosítsunk a gazdáknak, hogy kiszámíthatóságot, és hogy előre tudjanak számolni, hogy mikor milyen pályázatok lesznek, és melyek azok a lehetőségek, melyek várnak rájuk, mint lehetőség, hogy pályázzanak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos első, másik vagy harmadik lépés volt az irányába, hogy az elkövetkező időszakra is gondolva folytatódjon ez az együttműködés a minisztérium és az Agrárszövetség között.
1: Dragan Glamočić, szerb ügyvivő mezőgazdasági miniszter a találkozó kapcsán azt mondta, hogy a vajdasági egyesületekkel folytatott együttműködés megkönnyíti a minisztérium és a gazdálkodók közötti kommunikációt. Hangsúlyozta, hogy áttekintették a problémákat és a támogatási rendszer javításának lehetőségeit, és a jövőben is rendszeres egyeztetéseket terveznek. Dragan Glamočić ügyvivő miniszter szerint a közvetlen és folyamatos kommunikáció fontos a terepen tapasztalható helyzet felméréséhez, valamint a támogatási intézkedések javításához.

0: ajánló következik.
1: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: Visszanemtérítendő támogatást kapnak azok a sikeres pályázó állattenyésztéssel foglalkozó gazdák, akik korszerűsíteni szeretnék gazdaságukat. A 146 pályázati nyertes közül 90 állattenyésztőt összesen 110 millió dinárral, 56 pályázó méhészt pedig 20 millió dináros visszanemtérítendő támogatásban részesítettek. A részletekről Tóth Zoltánt, a Tartományi Mezőgazdasági Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság titkár helyettesét Szabó Hangya Terész kérdezte.
2: Mikor írták ki a pályázatot és mekkora összegben?
3: A Tartományi Mezőgazdasági Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság ünnepélyes keretek között támogatási szerződéseket írt alá, mindazon kedvezményezettekkel, akik sikeresen pályáztak a titkárság állattenyésztés fejlesztésére megjelentetett pályázatán. A titkárság összesen 146 kedvezményezettel kötött szerződést, 90 állattenyésztő gazdasággal és 56 méhésszel, ugyanis két tevékenységet támogattunk az állattenyésztés vonatkozásában, tehát az állattenyésztés kapcsán használatos eszközök, gépek beszerzését, valamint a méhészek támogatását, méhkaptárak és méhészeti eszközök beszerzését támogattuk. Tehát a pályázat tárgya gyakorlatilag a szarvasmarha telepek, sertéstelepek, juhtelepek, kecsketelepek és baromfitelepek felszerelésére vonatkozott, fejűberendezések beszerzése, tejhűtés, tejtároló berendezések beszerzése, trágyakezelő berendezések beszerzése, továbbá a takarmányozás során az előkészítés és kezelésére használatos gépekre és berendezésekre tudtak pályázni. A pályázat keretösszege 130 millió dinár volt, 110 millió dinárt irányoztunk elő az állattenyésztési eszközök beszerzésére, valamint 20 millió dinárt a méhészek támogatására. Ez a pályázati kiírás június 12-ig volt nyitva, tehát addig tudtak jelentkezni a pályázók, és a támogatás intenzitásáról, mértékéről elmondhatjuk, hogy az általános visszatérítés a beruházás nettó értékének a 60%-a, illetve 70%-a lehetett abban az esetben, hogyha a pályázó fiatalabb 40 évtől, illetve hölgy pályázott. Ami a maximálisan igényelhető összegeket illeti, tehát az állattenyésztő telepek felszerelésére irányuló beruházások társfinanszírozása vonatkozásában maximálisan 3 millió dinár értékű támogatáshoz juthattak, illetve minimálisan 150 ezer dináros támogatásra pályázhattak. Erre a pályázatra 217 beadvány érkezett, amelyből 161 pályázati beadvány felelt meg a pályázati kiírásnak, és 90 pályázóval, illetve kedvezményezettel kötöttünk támogatási szerződést. Ami a méhészetet illeti, tehát itt valamennyivel kisebbek voltak az összegek, tehát maga a méhészetben a beruházások is alacsonyabbak, maximálisan 500 ezer dinárt tudtak igényelni a méhészek, minimálisan pedig 50 ezer dinárt tudtak igényelni. Tehát erre a pályázatra, illetve ezen projektumok, beruházások megvalósítására méhészetben 20 millió dinár összegű támogatást biztosítottunk a méhészeknek. Ezen a pályázaton 102 pályázati beadvány érkezett, amelyek közül 75 pályázat volt elfogadható, és 56 méhésszel kötöttünk támogatási szerződést.
2: Titkár helyettes úr, ez egy bejáródott pályázat, ha én jól emlékszem, mert minden évben a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság megjelenteti ezekre a célokra a lehetőséget. Mekkora az érdeklődés? Vajon szeretnék-e valóban a termelők fejleszteni akár az állattenyésztésről, vagy külön a méhészetről legyen szó?
3: Azt el tudom mondani, hogy a beérkezett pályázati beadványok száma alapján igenis nagy az érdeklődés évről évre a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság által megjelentetett pályázati kiírásokra, duplája vagy akár a háromszorosa is amekkora támogatást, illetve ahány gazdálkodót, gazdaságot tudunk támogatni. Különösen érezhető ez az utóbbi években, ugyanis látszik, hogy az aszály, a szárasság az rányomta a bélyegét a mezőgazdasági termelők gazdálkodására, illetve tehát magának a gazdaságoknak a fenntarthatóságára, és hát próbálnak ilyen módon fejleszteni, ahol vissza nem térítendő támogatásokhoz juthatnak, és ez pozitív abban az értelemből, hogy a fejlesztést, a modernizálást, a haladást nem odázzák el, illetve megvan a kellő vállalkozói kedv. Tehát mi, mint titkárság évről évre próbáljuk a keretösszegeket növelni, persze a tartományi költségvetési lehetőségek rendelkezésre álló összegekkel összhangban, illetve azokkal is fontos, hogy biztosítsunk a gazdáknak vissza nem térítendő támogatásokat a fejlesztésre és a modernizálásra, ugyanis ezek a dolgok mind hozzájárulnak a gazdaságaik fenntarthatóságához, tehát a fenntartható és versenyképes gazdálkodásukhoz, és úgy gondolom, hogy ki kell használni ezeket a lehetőségeket, és gazdáink élnek is ezekkel a lehetőségekkel. Mi persze szeretnénk, hogyha még több gazdálkodónak, pályázónak tudnánk ilyen formában segíteni, és az elképzeléseiket, a beruházásaikat, hogy támogatni tudjuk, ugyanis a mezőgazdaság az közös érdek, mindannyian kapcsolódunk, vagy közvetve, vagy közvetlen módon a mezőgazdasági termeléshez. Ugyanúgy nagyon fontos az állattenyésztésbe való beruházás, fontos, hogy a növénytermesztést, aki csak teheti a gazdálkodók közül, tehát gondolkodjon állattenyésztésben is, ugyanis a több lábon állás az mindenképp egy lehetőséget biztosít a gazdáknak, a gazdálkodóknak. Persze nagyon sok munkát igényel az állattenyésztés, nagyon sok feladatot az állatok gondozása körül, de viszont tehát ilyen évben is, amikor alacsonyak a terményárak, akár tehát a takarmányozással, illetve az állattartáson keresztül talán tudnak plusz bevételekhez jutni.
2: Esetleg számíthatnak-e újabb kiírásra hamarosan, vagy csak a tavaszt kell megvárni?
3: Ami az egyéni gazdálkodókra vonatkozó pályázatokat illeti, itt az organikus termesztés vonatkozásában lesz biztosan egy pályázati kiírásunk, tehát ez a pályázati támogatás, vissza nem térítendő támogatás, az organikus termesztésre vonatkozó tanúsítványok költségeinek a beszerzésének a társfinanszírozására kerül kiírásra. Ez minden évben meg szokott jelenni, tehát így az év vége felé. Ami a folyamatban levő pályázatokat illeti, a titkárságnak van két folyamatban levő pályázati kiírása, amelyekre még lehet jelentkezni. Az első ilyen az erdőgazdálkodás támogatására kiírt pályázat, tehát 235 millió dinár keretösszegű pályázatról beszélünk. Ennek keretében pályázati támogatáshoz juthatnak az erdőtelepítésre, erdőmeliorizációra, az erdei utak felújítására, facsemeték nevelésére, az erdők tűzvédelmét szolgáló eszközök beszerzésére és más tevékenységekre. Ez a pályázati kiírás szeptember 21-ig van nyitva, illetve önkormányzatok részére jelentettünk meg pályázati kiírást az illegális hulladéklerakók felszámolására. Erre önkormányzatok pályázhatnak, melynek keretösszege 300 millió dinár, és azt a célt szolgálja, hogy a mezőgazdasági termőföldeket, mezőgazdasági földterületeket megtisztítsuk a szennyeződéstől, az illegális hulladék lerakók által okozott szennyeződéstől, ezek a területek revitalizációjára, annak érdekében, hogy ezek a területek újból elnyerjék rendeltetésüket. Itt tehát szeptember 18-áig tudnak jelentkezni az önkormányzatok az illegális hulladéklerakók felszámolására megjelentetett pályázati kiírásunkra.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. Hamarosan rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. Tartsanak velünk a folytatásban is.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
4: Választások 2026.
3: Benyújtja lemondását szeptember 27-én vasárnap New Yorkból való hazatérését követően Alekszandar Vučić jelentette be maga az államfő a szerbiai RTV-nek. Vučić elmondta, meglepő számára milyen sokan örülnek annak, hogy távozik az elnöki tisztségből. Hozzátette, az ellene megfogalmazott vádakat időnként fájdalmasnak, máskor pedig nevetségesnek tartotta. Az államfő hozzátette, hogy a választásokig azok szavazatáért fog küzdeni, akik hisznek a munkában, és nem hisznek a szerintet terjesztett valótlanságokban és hazugságokban. Vučić szerint a gázellátás terén megfelelőek a tartalékok, Szerbiában és Magyarországon összesen mintegy 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az olajhelyzet azonban nagyobb kihívást jelent. Anis helyzetét továbbra is bonyolultnak nevezte, és hangsúlyozta, hogy Szerbia megtette, amit tudott, a megoldáshoz pedig az oroszokkal, az amerikaiakkal és a magyarokkal is tárgyalni kell. Átadta a támogatási aláírásokat az Európai Szerbia Marinika Tepić Zdravko Ponoš koalíció a köztársasági választási bizottságnak szombat este. Az aláírásokat tartalmazó dobozokat a koalíciót alkotó pártok aktivistái hozták, valamint a Szabadság és Igazságosság pártja elnöke Dragan Gyilas, a Szerbia Központpárt elnöke Zdravko Ponoš és a Szolidaritás Polgári Platform vezetője Goran Ješić vitték őket. Dragan Gyilas elmondta, hogy 10.250 aláírást adtak át, amelyeket ellenőriztek és érvényesek. Hozzátette, hogy azok, akik visszautasították a listán való szereplést, továbbra is a harcos társaik maradnak.
4: Választások 2026.
3: A 29. tudományos konferenciát tartották meg Herceg Ferenc verseci születésű írósz tiszteletére szülővárosában. A szervező Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület tagjai a verseci születi napok rendezvény keretében háromnapos kísérő rendezvényként emlékeztek meg az irodalmi Nobel-díjra is jelölt író életéről és munkásságáról. A konferenciát a Városháza dísztermében tartották meg. A Herceg Ferenc emléknapok a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű rendezvénye. Ma reggel elstartolt a 12. Moholi Parasztolimpia. Az immár hagyományos rendezvényen ötfős férfi és női csapatok mérik össze erejüket a csapatjátékokban. A szervezők emellett gazdag gasztronómiai és kulturális programokkal is várják a látogatókat. Zajlik a körömpörkölt főzőverseny, valamint a tradicionális édes és sós sütemények, illetve a házi pálinkák versenye is. A legkisebbeknek egész nap ingyenes lég vár rá rendelkezésre. Délután 14 órától ügyességi játékok várják őket, 16 órától pedig kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Az este folyamán a zenés táncos mulatságról 18 órától Bunyós Pityu, 20 órától pedig az adai bohém fiú gondoskodnak.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, ma eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, de helyenként fátyol felhők szűrhetik a napfényt, a legmelegebb órákban akár 30 fokot is mérhetünk.
2: Hírműsorok óránként.
5: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: SMR. Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
6: a hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
0: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
0: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Reklámot hallottak.

Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában utána járunk, hogy mekkora csapadékhiányról is beszélhetünk pontosan, és mit jelent ez majd az őszi vetések esetében. Ezután borászokkal beszélgetünk az idei termésről, majd pedig királyhalmi almaszüretre invitáljuk a hallgatókat. Jó vételt!

0: Minden csapadék számít a mezőgazdaságban, különösen az elmúlt hónapok száraz időszaka után. Az előző napok esőzései ugyan többfelé javítottak a talaj nedvességén Vajdaságban, a lehullott mennyiség azonban továbbra sem elegendő a vízhiány pótlására. Ez az őszi vetésekre is hatással van. A repce vetés ideje lassan lejár, miközben a talajok állapota nem mindenhol kedvező a munkálatokhoz. Vajtai Viktória riportja.
1: Az őszi vetések megkezdéséhez megfelelő talajállapotra lenne szükség. Az elmúlt napok csapadéka azonban sok helyen csak néhány millimétert jelentett, ami a termelők szerint nem elegendő a talaj megfelelő előkészítéséhez. Engi Norbert, ludasi termelő.
2: Sajnos nagyon kevés eső esett az elmúlt napban, 2-3 liter hullott csak, úgyhogy ez még szinte semmit nem jelent a mezőgazdaságnak. Nagyon sok esőre volna szükség, hogy kellőképpen meg lehessen a földeket művelni. Minimum 50 liter, de én megkockáztatom 100 litert is, hogy nagyon jó volna, hogy esetleg a talajt elő tudjuk készíteni a vetésre. Sajnos én is terveztem repcét ültetni, de erről már sajnos le kell mondani, úgyhogy marad a kalászos.
1: A repce esetében az idő is sürget, hiszen ennek a kultúrának már megkezdődött a vetési időszaka. A megfelelő talajállapot hiánya és a kevés csapadék azonban több gazdálkodónál is bizonytalanná teszi, hogy egyáltalán el tudják-e végezni a repce vetését az optimális időszakban. Bognár Pásztor Hajnalka, a Szabadkai Városi Tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja.
3: Lehullott csapadék azért jól jött a mezőgazdasági termelőknek, mivel eddig kérdéses volt az őszi vetéseknek az elvetése. Én úgy gondolom, hogy ezzel egy kicsit jobb feltételek fognak lenni az őszi kultúráknak a vetés menetére, mivel hogy az őszi repce az szerintem már késik, így az árpa és a búza lesznek itt a fő szereplők, mint ahogy tavaly is több volt a terület, amin elvetették ezeket a kultúrákat. Az idén is arra számítunk, hogy még jobban növekszik.
1: A repce területe így várhatóan csökkenhet, miközben az árpa és a búza szerepe tovább erősödhet az idei őszi vetésekben. A kalászosok vetéséig azonban még szükség lenne csapadékra, hogy a talaj megfelelő állapotba kerüljön a munkálatokhoz.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: A szélsőséges szárazság a szőlőültetvényeket sem kímélte, bár ahol idősebbek a tőkék, ott idén még sikerült maximalizálni a termést a vincellérek szerint. A mostoha időjárás miatt azonban egyre nehezebb fenntartható hozamot elérni, különösen a fiatal ültetvényeken. Az öntözés megoldást jelenthetne, ám ennek komoly akadálya is vannak. Halász Zoltán a mikrofonnál.
2: Bíró Nándor, horgosi szőlészborász a szárazság ellenére is rendkívül elégedett az idei szőlőterméssel. Elmondása szerint ezt elsősorban 20-25 éves ültetvényeinek köszönheti.
3: Mondhatom, hogy nálam a termés maximális, sőt, még talán szebbek a szőlők, ugyanis abszolút semmiféle betegség, gombabetegség nem támadta. A szerencsém még az, hogy nem mostani ültetvények, tehát már 20 éves, 25 éves ültetvények, és mind vadalanyban vannak, tehát alany, olyan oltványok mind, és akkor ezeknek a gyökerei a 6-8 méterre is lent vannak, sőt. És akkor így még ő tud magának elég nedvességet biztosítani. A bogyók szépen kifejlődtek, természetesen, ha lett volna eső, akkor még nagyobbak lettek volna, de akkor még lehet, hogy kisebb-nagyobb mértékben a gombabetegség támadt volna, úgyhogy én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. Ennyire szép, meg jó, meg a magas cukorfokkal, harmóniában vannak a savak még mindig. Az véget kell, hogy kicsit hamarabb szüretelnünk, hogy a savak ne égjenek ki ettől a borzasztó hőségtől. De viszont a lombozatot meghagytam, tehát nem, szóval árnyékolva vannak a fürtjeim, úgyhogy nagyon szép.
2: Hozzátette ugyanakkor, hogy az újabb telepítésű ültetvényeken már egyértelműen érzékelhető a szárazság hatása. A fiatal tőkék gyökérzete még nem hatol olyan mélyre, ezért nehezebben jutnak hozzá a talaj mélyebb rétegeiben lévő vízkészlethez. Ez különösen a hosszabb, csapadékmentes időszakokban jelent problémát, amikor a növények fejlődése lelassul, a hajtások növekedése visszaesik, és a bogyók fejlődésére is hatással lehet a vízhiány. A szakember szerint ezért az új ültetvények kialakításánál egyre nagyobb jelentősége van a szárazság tűrőbb alanyok és a változó klímához jobban alkalmazkodó szőlőfajták megválasztásának.
3: Főleg az újabb ültetvényeknek, akinek még a gyökerei nem olyan mélyek, vagy pedig olyan alanyon van, ami nem megy le, az totál kell, nem is kell megpróbálni ültetni, se termelni se, mert nem fog sikerülni. Nekem is van egy 700 tőke, 750 tőke, ilyen európai gyökeresztetési szőlőm. Az azt jelenti, hogy saját magát csak a úgynevezett vesszőt gyökeresztettük ki, és az most 4 éves, de az a meglátszik nagyon a szárazság, tehát ott az úgynevezett bogyók minden apróbbak, úgyhogy az ott van kár, de viszont szerencsére van mély kútunk, amit be fogok iktatni a locsolásra.
2: A csapadékmentes időszakok átvészelésére az egyetlen reális megoldásnak az öntözőrendszerek kiépítése tűnik, amelyek biztosíthatják, hogy a fiatalabb növények is megfelelő vízállátáshoz jussanak és hosszú távon fennmaradhassanak.
4: Az idén talán 2-3-szor volt 40 fokos meleg. Ugye, hát először is nagy kihatással van a szőlő termése. Tehát a termés, aki nem locsol, a szőlőszemek, ugye, hogyha elszáradtak, elfonnyadtak, voltak éppen aszusodtak valamennyire, tehát nincs nedvesség benne, van benne már mag és héj. És hát ugye, ha borász szemmel nézzük, egyes szakemberek szerint például a Traminiből is 3 kiló szőlő kellett 1 liter bornak. Nem is akkor lehet számolni, hogy mennyi a bor, mennyi a szőlő, és akkor ugye hol van a borásznak, vagy a szőlésznek a számítása. Úgyhogy hát küzdünk a természettel, hogy meddig tudjuk, hát ugye már tervezzük mink is, hogy először nem akartunk, hogy locsolást csinálni, tehát csöpögtetőrendszert, de most már beláttuk, hogy ennélkül nem lehet.
2: A megfelelően időzített és célzott öntözés jelentősen javíthatja a szőlő vízellátását, ezáltal pedig a termés mennyiségét is növelheti. Különösen a száraz, csapadékhiányos időszakokban lehet fontos a megfelelő vízellátás, hiszen a vízhiány a hajtások fejlődését és a bogyók növekedését is visszafoghatja. A korszerű csepegtető rendszerek ráadásul közvetlenül a gyökérzónához juttatják a vizet, így hatékonyabban használható fel az öntözésre fordított víz. Az ilyen megoldások azonban nem minden termelő számára elérhetők. Kiépítésük és üzemeltetésük ugyanis komoly költséget jelent.
4: Az állam mindent biztosít, csak mivel, ahogy beszéltük, ilyen kis termések vannak,
2: Nem minden termelő számára elérhető.

0: mint egy szakember mondta, hogy egy tőkére számolnak 25-30 liter vizet. Na most ezt be lehet szorozni 10 000-re, 15 000-re, ugye attól függ, hogy hány hektár szőlő van, szor annyi, az több olimpiai méretű medencének a vize. És ugye akkor azt lehet számolni, hogy egy kút, főleg a környékben vannak többen, meddig bírja, meddig lesz 100 méteren víz. Már ugye a barázában már elhangzott, hogy hajdújárás környékén már a kutaknak 40-50%-a kifulladt. Ugye, a 100 méteres kutaknak. Itt már 60 méteres, még 30 méteres kutaknak már 10 éve nincsen vízük.
1: A gazdák szerint tehát a szélsőségesen száraz időjárás egyre nagyobb kihívás elé állítja a szőlőtermesztőket is. Miközben az idősebb ültetvények még teremnek a mostoha körülmények között is, a fiatal tőkék fennmaradása már öntözés nélkül is veszélybe kerülhet.

0: Javában tart az almaszület az északbácskai ültetvényeken. A termést idén sem kímélte az időjárás. A nagy hőség és a vízhiány miatt több alma is megégett. A termelők számára most a legnagyobb kérdés az, hogy milyen áron és hol tudják majd értékesíteni az almát. Csernai Panna riportja.
1: Az időjárási körülményekhez képest a legtöbb termelő szerint mennyiségre jó termés lett. A hozam ugyanakkor újabb gondot is jelenthet, ha nem lesz megfelelő piaca az almának. A tavalyi évből jelentős mennyiség is maradt a termelőknél, ezért az idei értékesítés sem lesz egyszerű. A külföldről érkező alma pedig tovább nehezíti a helyi termelők helyzetét. Kazi Tibor, királyhalmi gyümölcsész, 12 hektáron termeszt almát. Mint mondja, az idei szezonban a tavaszi fagyok után a nyári hőség okozta a legnagyobb problémát.
2: Volt tavasszal fagyunk, utána jött ez a borzasztó meleg, a meleg után még jött az égetés, megégett az almákat. Most nem tudom megmutatni, mert itt nem néz, itt annyira nincs megégetve, hogy az ajdarok azok nagyon meg vannak égetve, úgyhogy borzalmas, amit csináltak.
1: És a többi almafajta?
2: Hát ez az, hogy a zajderéd, hát az az igazság, hogy a háló alatt ez nem áll. Ami nincs háló, ott van ez a gond. A háló az védi a napsütést, az almát, úgyhogy. Az almák, hát mindegyik még éget végtére, úgyhogy. Nagyon nagy a vízhiány, hát olyan, szerintem olyan 250 liter víz hiányzik a földből, biztosan, úgyhogy. Ez hatalmas hiány. Locsolás, az a sok helyen a csöpögtetés nem volt elég, hanem még rásomig tifonoztak is, úgyhogy, mert nem volt elég víz.
1: Így a betegségek tekintetében, kártevők tekintetében?
2: Hát, nem volt annyira fontos a kártevő, azon voltunk, hogy a fákat megvédjük, hogy egyáltalán életben maradjanak. A kártevők, hát az ilyenkor ugyebár a kukac, a moly, az dolgozott, mert hát már nagyon melegben nem dolgozik már. Abban, amikor volt 40 fok, akkor ő elbújt, úgyhogy akkor nem dolgozott. Más a kukacon kívül fuziklárium, ami nagy betegség, az mi nem találkozunk vele legalábbis, úgyhogy. Kukacos almaz van ugyebár, de hát nem gond, az olcsóban adjuk a piacon, és az elmegy, úgyhogy nem probléma, szeretik.
1: A termelők szerint mennyiségre az idei termés jobbnak ígérkezik a tavainál. A hűtőházakba már folyamatosan érkezik a leszedett alma, és a tárolóhelyek is gyorsan telnek.
3: Az időjárási viszonyokhoz képest nagyon szépen termett az alma, tehát a mennyiség az úgy érzem, hogy sokkal több, mint ami tavaly volt, tehát függetlenül attól, hogy 42 meg 45 fokokat mértünk, és az alma mégis nagyon szépen tartotta magát. Igyekeztek, aki a termelőink előtt is le a kalappa, reggeltől estig, tehát védték éjszaka, ahogy csak tudták az egész. Tehát locsolás, permetezés, védekezés, minden. A hűtőházba alig fér, 150 vagonos a férőhelyünk, de szerintem alig fog beférni, vagy nem is fog beférni az összes.
1: Az almaszedés és a válogatás jelenleg is zajlik. A felvásárlási árak egyelőre még nem véglegesek. Az eddigi információk szerint az ipari almáért körülbelül 15 dinárt, a konzumalmáért pedig 35 és 55 dinár közötti összeget fizethetnek. A termelőknek az értékesítés mellett a szedés költségeivel is számolniuk kell. Az almaszedők órabére idén 400 és 500 dinár között mozog.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: Ennyi fért a mai műsorunkba. Az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Szlacki Csilla nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a viszonthallásra!

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
4: Választások 2026.
3: Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandár Vučić elnök ma reggel a Rádió Beograd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére, azt reméli, két oldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről. Átadta a támogatási aláírásokat az Európai Szerbia Marinika Tepic Zdravko Ponos Koalíció a köztársasági választási bizottságnak szombat este. Az aláírásokat tartalmazó dobozokat a koalíciót alkotó pártok aktivistái vitték, valamint a Szabadság és Igazságosság pártja elnöke Dragan Gyilas, a Szerbia Központpárt elnöke Zdravko Ponos és a Szolidaritás Polgári Platform vezetője Goran Ješić is jelen voltak. Dragan Gyilas elmondta, hogy 10.250 aláírást adtak át, amelyeket ellenőriztek és érvényesek. Hozzátette, hogy azok, akik visszautasították a listán való szereplést, továbbra is a harcos társaik maradnak.
4: Választások 2026.
3: Az eddigi legnagyobb dróntámadás érte Moszkvát, a légvédelem szombat óta több mint 1600 drónt lőtt le, közölte ma az orosz főváros polgármestere. A politikus szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek közül 450-et Moszkva közelében semmisítettek meg. Elismerte, hogy ennek ellenére néhány drón elérte a fővárosi olajfinomítót, és hogy találat ért egy lakóházat is, de beszámolója értelmében személyi sérülés nem történt. A moszkvai régió kormányzója a Telegram csatornáján azt írta, hogy az általa irányított területen két ember életét vesztette, 20 pedig köztük három gyermek megsebesültek ukrán drónok támadások következtében. 15 sérültet kórházba szállítottak. Az oroszok szerint a példátlan támadása a választások megzavarására irányult. A pénteken kezdődött háromnapos választáson a részvételi arány vasárnap reggelre meghaladta a 45%-ot. Ma este kezdődik a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál. A hatnapos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség a többi között szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit láthatja. A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyátékkal készült előadások is helyet kaptak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelemmel és a modern technológiákkal foglalkoznak. Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be. A versenyprogram ma este a kínai társulat Fantasztikus álmok a hegyekről és a tengerekről című előadásával kezdődik a Szabadkai Népszínház színpadán este 8 órakor. A belépés díjtalan.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, ma meleg napsütéses időben lesz részünk, jövő héten viszont fokozatosan csökken a hőmérséklet, hétfőn 28, míg kedden már csak 24 fok lesz a legmelegebb órákban.
5: Aktuális.
6: Aktuális.
5: Érdekes.
6: Érdekes.
5: Hallgasson bennünket
7: a Régió Rádió hullámain is.
6: A Régió Rádió hullámain is.
5: Reklám következik.
8: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Köszöntöm a vasárnapi kívánság műsor hallgatóit 686. adásunkban, az év 38. vasárnapján, szeptember 20-án, Friderika névnapján. Szeptember 18-án a régi muravidéki gazda különösen alaposan megnézte az eget. Nem csupán azt szerette volna tudni, esik-e délután, hanem a következő hetek időjárását próbálta kiolvasni a napból. Ha esett, hosszabb nedves időszakra számítottak, ha viszont derűs, száraz nap köszöntött be, kellemes őszben reménykedtek. Szeptember 20-a Euszták legendája. Euszták a legendájára jellemző erdőség és szarvas miatt a vadászok, erdészek, élete miatt pedig a katonák egyik kedvelt középkori patronusa lett. A vadász Hubertus Euszták középkori és észak-európai másolata volt. Euszták pedig eleve legendás alak lehetett. A szarvas, amelyik kettejüknek megjelent, eredetileg az ősszel felbukkanó szarvas csillagzatok valamelyikét testesíthette meg. A mondák szarvasai az agancsukon hordozták a napot vagy a sarkcsillagot, mindkettőnek ősi jele a kereszt. Euszták napja nem csak a vadászok és katonák védőszentjére emlékeztet bennünket, hanem egyben az őszi időszak kezdetét is jelzi, amikor a természet lassan készülődik a télre. Ilyenkor a kertek is átalakulnak, a nyári növények visszahúzódnak, a levelek színes kavalkádja veszi át a zöld helyét, és megkezdődik az őszi ültetés időszaka. Szeptember 21-e Máté napja lesz. Máté apostol és evangélista napja. Vámszedő volt, mielőtt Jézushoz csatlakozott volna. Ha ezen a napon tiszta az idő, jó lesz a bortermés. Bár csillagászatilag ezen a napon van az őszi napi egyenlőség, jelentősebb ünnep nem kapcsolódik hozzá. Ezután kezdődnek az őszi pásztorünnepek, a gazdasági év végét jelentő szüreti mulatságok. Most pedig kezdődik a jó kívánságok továbbítása. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván a telefonoknál Nikalics Martin és Görsics Dániel, az adásvezető technikus Nagy Viktor. Nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő Búzás Zsuzsanna és a műsorvezető jó magam Kis János. Mai listánk első felvételét a Dinasztia együttes adja elő, a dal címe Mulassunk egyet. Az ide beérkezett jó kívánságok, üzenetek a következőek. Visnyevácra Földi Károlynak 57. születésnapjára gratulál édesanyja Rózsa és párja János Dusanovóból, a vendégeknek meg jó szórakozást. Horgossa Varga Erzsébetnek jó egészséget kíván lánya Erika és veje Zoli. Horgossa Varga Máriának és családjának szép vasárnap délután kíván Erika és Zoli. Topolyára Szabó Eszternek születésnapja alkalmából jó egészséget kíván lánya Georgia és fia Lóránt családjaikkal. A kelebélyi lakosoknak kellemes szép napot kíván Illés Tamás. Határon innen és túl minden kedves ismerősnek, rokonnak, barátoknak nagyon szép és kellemes vasárnapot kíván Gábor és Piroska Szerencsés. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Bácsalmásra Schleyer Lászlónak és párjának Jutkának, Tajföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Ezzel a dallal szeretik megköszönni Manónak a fergeteges diszkoestet a Palics teraszán, várják a folytatást, és további sok sikert kívánnak Gábor és Piroska Szerencsés. Köszönöm szépen! Egy nagy adag boldogságot küld Császár Zsoltinak, Géci Lacinak és a Kelebélyi Vasúti Forgalmi Iroda minden dolgozójának. Kitartást a munkához, hallgassátok jó szívvel ezt a dalt, üzeni Évi.

0: Bessenyei Ferenc felvétele következik. A dal címe Ha én gazdag lennék. Marika és Gyuri kérésére szól ez a dal. Csantavérre, Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván édesanyja és Anti bácsi Topolyáról. Csantavérem Pavlukovics Rózsát ezzel a dallal köszöntik, és jó egészséget kívánnak neki szerető gyermekei és unokái Németországból. Édesanyjának Csizmadja Erzsébetnek Topolyára küldi szerető lánya Pavlukai Szilvia Németországból, és Anti bácsinek is ezt a dalt küldi. PKS Komának és Jóskának jó vasárnapi húsleves várási sörözést kíván a svájci Koma.
1: Édes jó Istenkém, te, aki annyi szegény embert teremtettél, tudhatod, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is nagy dicsőség. Mondd, tönkre mennél abba, ha egyszer nekem is ide pottyantanál egy kis gazdagságot.

0: Vlasti Češi, neka doba fem. Nekem egy kis pénz itt lesz.
1: A következő zeneszáma Zárai Márta és Vámosi János közösen adják elő. A dal címe Ketten az úton. Zenta Gunarasra, Csabai Józsefnek és feleségének házassági évfordulójukra gratulálnak a Gézáék Nyegosevóból. Németországba Kálmán Imrének, a drága férjének nagyon boldog születésnapot kíván felesége Gizi. Csabai Józsefnek és Veronának boldog 40. házassági évfordulót kíván a katona, a vanyúr, a palotás és az ifjabb Csabai család.

A Kikindai Kurunc együttes következik, a dal címe Ide gyere, rózsám. Bácsalmásra Berencsi Zoltánnak és családjának, Katona Jánosnénak bácsszülősre és Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter. Aranka kérésére is ez a dal szól. Visnyevácra Földi Károlynak 57. születésnapjára gratulál édesanyja Rózsa és párja János Dusanovóból, a vendégeknek meg jó szórakozást. Topolyára Baranyi Valériának mielőbbi gyógyulást kíván szerető férje Mihály. Kisbeográdba Stanojlovics Eszternek nagyon boldog születésnapot kíván Emília Topolyáról.

ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, víz... Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá

0: Liverpool, Candy, Beko, Gorenye és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnatron Promet.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
3: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
3: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 0640-es telefonszámon lehet, tehát 064 131 0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
3: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
3: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
3: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.

A Neoton Família felvétele következik, a dal címe I Love You. Anyukájának, Boros Andreának születésnapjára gratulál kislánya Noémi, aki őt nagyon szereti. Palicsra a legdrágább férjnek, Szárdovics Krisztiánnak nagyon boldog születésnapot kíván erőben, egészségben szerető felesége Valentina. Ausztriába a Kovács családnak kellemes vasárnap délután kíván Izabella és Kornél Németországból. Antal Veronkának születésnapjára küldi a dalt Mária. A Szabadkai Vén Rókák Társaságának kellemes vasárnap délután kíván a Mencsik család.

Korda György felvétele következik, a dal címe Szivárvány fényben. Kornélia kérésére szól ez a dal. Németországban Pavlukovics Szilviának, Gábornak és az egész családnak kellemes vasárnap délután kíván édesanyja és antitata. Szabadkára Búzás Zsuzsannának és családjának kellemes szép vasárnap délutánt, jó egészséget kíván Veronika és családja. Búzás Máriának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Paróci Veronika és családja. A stábnak kellemes szép napot, jó délutánt és jó munkát kíván Paróci Veronika. Köszönjük. Topolyára Csizmadő Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Csantavéren Pavlukovics Rózsának vidám vasárnap délutánt és jó egészséget kíván lánya Izabella és veje János. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük!

Egy csárdás csokor következik Inci előadásában. Kis Radonovácra Antal Veronkának születésnapjára jó egészséget és minden szépet és jót kíván komasszonya Kató. Ludasra Farkas Katalinnak szép vasárnapot kíván nővére Erzsébet Horgosról. Kanizsára Sóti Gizellának nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kíván barátnője Erzsi és családja. Topajára Baranyi Mihálynak boldog születésnapot és szép vasárnapot kíván Rózsika és Lenke, feleségének szép vasárnapot kívánnak. Bácsszülősre Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Topajára Csizmadi Erzsébetnek és párjának szép vasárnapot és jó egészséget kíván nászasszonya Rózsa. Szabadkán Tóth Editet névnapja alkalmából kissé megkésve köszöntik Mari és Timi. Anna néninek is kellemes vasárnapot kívánnak. Visnyevácra Bíró Dianának, a legdrágább kishúguknak nagyon boldog születésnapot kíván a két nővér Klaudia és Krisztina.

Az Alma zenekar felvétele következik, a dal címe Ma van a születésnapom. Németországban Kálmán Imrének és Gizellának közelgő 60. házassági évfordulójukra gratulál, Imrének nagyon boldog születésnapot kíván a Szabó család Kanizsáról. Kanizsára Sóti Gizellának nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kíván barátnője Erzsi és családja. Topolyán Baranyi Mihályt, a szeretett férjet születésnapja alkalmából köszönti, és sok boldogságot kíván neki az, aki őt nagyon szereti, felesége Valéria. Szegedre Makán Mateónak nagyon boldog születésnapot kíván az Elek mami Szabadkáról. Kisradonovácra Antal Veronkának, a drága jó édesanyának nagyon boldog születésnapot és jó egészséget, legyen még sokáig velünk, ezt kívánják szerető lányai Erika és Magdi, Vejen Nikola, unokái és dédunokái Atina, Nikolina, Ária és Filip. Anyunak Boros Andreának 47. születésnapjára gratulál lánya Nóci. Anyukájának születésnapjára küldi unokája Zsombi, lánya Vanessa és veje Robi. Nagyon boldog születésnapot! Palicsra a drága jó bátyjának, Szádovics Krisztiánnak nagyon boldog születésnapot kíván, kicsi szíve teljes szeretetéből, kisuga Vanda Németországból. Visnyevácra Bíró Dianának nagyon boldog születésnapot kíván a család, akik őt nagyon szeretik. Édesanyjának, Gyuri Silonának, Móra Halomra születésnapi alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót, szépet kíván fia Gábor. A rádió kis csapatának is szép vasárnapot. Németországban Kálmán Imrének nagyon boldog születésnapot kívánnak, erőben, egészségben, még nagyon sokáig. Két lánya, Karolina és Izabella, három unokája, Fabien, Gyuel és a kis Matisz, valamint felesége Gizi. Kiskunhalason pásztor Otiliát közelgő születésnapi alkalmából szívük teljes szeretetéből köszöntik Mélykútról szülei. Csantavérre a legdrágább édesanyjának, Angyal Magdolnának 62. születésnapi alkalmából kívánja, hogy legyen még sok ilyen szép napja az Angyal család. Németországban Kálmán Imrének születésnapi alkalmából gratulálnak, Gizidinnek és a családnak szép vasárnap délután kívánnak Zoltán és Borika Kanizsáról. Kelebiára Szabó Kittinek 15. születésnapi alkalmából köszöntik szülei József és Hajnalka, Mónika és Zoltán, valamint mamája Teréz. Szabadkára Bíró Dianának boldog születésnapot, erőt, egészséget kíván Ilonka és Igor. Dórinak második születésnapjára gratulál Gyöngyi, Alen, Petra és Dorci, a család többi tagjának pedig kellemes vasárnapot kívánnak.

0: Híradó.
1: Szeptember 27-én benyújtja lemondását Alekszandar Vučić. Az aszály komoly próbatétel elé állítja a gazdálkodókat, és Herczeg Ferenc író életéről és munkásságáról emlékeztek meg Versecen. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök ma reggel a Rádió Beográd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére, azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről.
2: Beszélni fogok a mi álláspontunkról, de beszélni fogok mindazokról a megtévesztésekről is, amelyeken az elmúlt nem 15, hanem 30-35 évben keresztül mentünk, a hamis elvekről, a kétszínűségről, a kettős mércéről, és mindarról, ahogyan és amilyen módon magyarázták nekünk, hogy ki kell adnunk embereinket a hágai törvényszéknek, és akkor majd tejben, vajban fürdünk, minden virágba borul. Mi pedig nagyjából zsákokban adtuk át őket, és cserébe semmit sem kaptunk. Számos megállapodást aláírtunk, és minden egyes általunk aláírt megállapodást megszegtek azok is, akik garantálták ezeket, nem csak valamelyik másik fél a régióban. Úgyhogy sok mindenről lesz még mit mondani, és azt hiszem, az emberek a mai világ eseményeiben is felismernek majd olyan dolgokat, amelyekből megérthetik, mi zajlik más térségekben is, nem csak a mi Szerbiánkban. Én pedig Szerbia pozíciójáért és népünk jogaiért fogok küzdeni.
3: Választások 2026.
1: Átadta a támogatási aláírásokat az Európai Szerbia Marinika Tepic-Zdravko Ponos Koalíció a köztársasági választási bizottságnak szombat este. Az aláírásokat tartalmazó dobozokat a koalíciót alkotó pártok aktivistái vitték, valamint a Szabadság és Igazságosság pártja elnöke Dragan Gyilasa, a Szerbia Központ párt elnöke Zdravko Ponos és a Szolidaritás Polgári Platform vezetője Goran Ješić is jelen voltak. Dragan Gyilasa elmondta, hogy 10.250 aláírást adtak át, amelyeket ellenőriztek és érvényesek. Hozzátette, hogy azok, akik visszautasították a listán való szereplést, továbbra is a harcos társaik maradnak. Az aszály komoly próbatétel elé állítja a gazdálkodókat. A szárazság okozta nehézségekről és a gazdaságok helyzetéről esett szó Magyar Csernyén és Tóbán. A helyi termelőkhöz szombaton a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselői és köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei látogattak el, hogy a gazdaságok helyzetéről és a fenntartásuk lehetőségeiről beszéljenek. Szatmári Csilla és Rózsa Krisztina összefoglalója.
4: A magyar csernyei Bajusz Zoltánék főként növénytermesztéssel foglalkoznak, emellett állatokat is tartanak. A család az elmúlt években több pályázaton is sikeresen szerepelt a Prosperitáti Alapítványnál, ezeknek köszönhetően többek között mezőgazdasági gépeket és családi házat is vettek. A gazda szerint azonban az aszály évek óta komoly próbatétel elé állítja a gazdaságot.
5: A szárazság ez nagyon megtizedelt bennünket. Minden téren már 5.-6. éve, hát hogy meddig fogjuk ezt bírni, tűrni, nem tudom, de küszködünk.
4: A tóbai Helfrich Krisztián 8 éve kezdett juhokat tartani. Az apósától kapott 60 törzskönyvezett állatból álló állományt mára csak nem megduplázta. A támogatásoknak köszönhetően a gazdaság gépparkját is fejleszteni tudta, ami saját erőből komoly nehézséget jelentett volna.
6: Sajnos nálunk nincsen legelő, rét és minden egyes kukoricaszemig, hereszcénát, szóval mindent fel kell, hogy ötessünk, sőt, még utána kell, hogy vigyek, persze, mert nincs elég takarmány az eső végét.
4: A látogatás során a mezőgazdaság aktuális problémáiról is beszéltek. Tóbiás József, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje szerint az aszály mellett jelenleg a területalapú támogatás második részének kifizetése foglalkoztatja leginkább a termelőket. Erről azonban még nem született végleges megoldás.
0: Mi azt javasoltuk egészen konkrétan, hogy ez legyen most idén egy egyszeri segítség a gazdáknak, úgy, mint ahogy 2024 őszén is volt, hogy például 10 000 dinárt ugye kapnak hektáronként a területalapú támogatás alapján. Egyelőre még a pénzügyi minisztérium és a mezőgazdasági minisztérium között is folynak ez ügyben a tárgyalások.
4: A látogatáson jelen volt többek között Juhász Attila, Kerekes József, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei, Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes, Molnár Viktor, a tartományi mezőgazdaság fejlesztési alap igazgatója, valamint Tanók Tamás, magyar csernye tanácselnöke.
3: Választások 2026.
1: Ferenc író életéről és munkásságáról emlékeztek meg 3 napon keresztül a Verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület tagjai a szüreti napok keretében. A Magyar Nemzeti Tanács a Herceg Ferenc emléknapokat kiemelt jelentőségű országos rendezvényé nyilvánította. Lőcsei Ilona és Rózsa Krisztina összefoglalója.
4: A 3 napos megemlékezés első napján képek által élménybeszámolót tartottak a Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület azon tagjai, akik a nyár folyamán a Badacsony környékén jártak, és meglátogatták a Herceg Ferenc emlékhelyet. Bene Anna, a Verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület tagja.
7: Bejártuk a Badacsony tördemicet, láttuk azt a gyönyörű szép lenkét, ami nagyon emlékeztet Versecre, ahol volt az ő kúriája és a melléképület a híres pincével.
4: A tudományos konferencia napján a helyi Szent Gellért római katolikus templomban Tapolcsányi Emmanuel plébános tartott ünnepi szentmisét, ezt követően a Városháza dísztermében elkezdődött a tanácskozás, amely különböző támogatásoknak köszönhetően valósult meg. Lantos Lajos, a Verseci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület elnöke.
8: Jó szándékú emberek mindig vannak, és segítségünkre állnak, hála Istennek. És különösen az önkormányzat, aki mindig mögöttünk áll itten Versecen.
4: A 29. Herceg Ferenc tudományos konferencia kezdetén a Budapesti Herceg Ferenc Társaság elnöke, dr. Takaró Mihály Széchenyi díjas irodalomtörténész tartott rövid ismertetőt az irodalmi Nobel-díjra is jelölt írófejedelemről, majd dr. Szélinger Balázs, a Szegedi Tudományegyetem professzora és a budapesti Tépalágyi Márta tankönyvíró tartott tartalmas előadást az íróról.
9: Az egyik ilyen kedvenc témám volt az új időkből, az a 2 rovata, amiben állarcot visel az egyik, ez a Horkai részszerepe, ami tulajdonképpen egy külön kis novella, a párbeszéd formájában megszerkesztett kis karcolat, és a másik pedig a szerkesztői üzenetek, amelyeket végig lapozván számomra kirajzolódott Herceg Ferenc erkölcsi morális nagysága, bölcsessége, hiszen ha elemeztem őket, akkor a jó tanácsai mögött mindig a gondviselés, valamiféle szakrális gondolat állt, tehát ő komolyan gondolta a polgári értelemben vett házasságot és a keresztény értelemben vett hűséget.
4: A Magyar Nemzeti Tanács a Verseci Herceg Ferenc emléknapokat kiemelt jelentőségű országos rendezvényként tartja számon és támogatja, nyilatkozta Hugyik Rihárd, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke.
10: Ezáltal a város kiemelkedő személyiségére emlékezünk, a város történelmi hagyományára, művelődési hagyományára emlékezünk, és ezáltal a Szent Gellért székesegyház mellett a város központjában a Vajdasági Magyarság délbánsági közösségére is tudunk emlékezni.
4: A rendezvényt, amely kötetlen társalgással ért véget, megtisztelték jelenlétükkel dr. Nagy Dániel, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja, Lálics Urbán Emese, építésügyi államtitkár, Pintér Anna Mária, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi parlamenti képviselője és a délbánáti magyar egyesületek tagjai.
1: A pontos idő 12:11. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. 25 éves a Doroszlói Tájház, 10. alkalommal rendezték meg a Magyar Konyha Napját Titelen, és idén is megszervezték a Tök Fesztivált Nagykikindán. Jönnek a részletek. 25 éve őrzi Doroszló múltjának darabjait a helyi tájház, a negyedévszázados jubileumot ünnepséggel tették emlékezetessé, amelyen a hagyományőrzés mellett az elmúlt 25 év eredményeit is felidézték. Lennert Tímea és Dudás Dániel összeállítása.
11: Az ingatlant a falu legrégebbi utcájában 1920 táján vásárolták meg Raj Rozália elődei. Azóta a családon belül öröklődik. A belső berendezés az 1930-as évek középparaszti lakás bensőjét, a porta pedig az akkori gazdálkodás, kendertermesztés és szőlőtermesztés borászat eszközeit mutatja be. Raj Rozália, a Doroszlói Tájház alapítója és tulajdonosa.
12: Nagyon örülünk, hogy sikerült 25 éven keresztül fenntartani ezt a tájházat, és azt is nagyon-nagyon köszönjük az adakozóknak, hogy még a közelmúltban is adtak nekünk, adományoztak nekünk egy-egy darabot, mondván jó helyen lesz. És a megalapításnál is 25 évvel ezelőtt a legnagyobb részét adományokból gyűjtöttük össze. Néhány darabot meg kellett vásárolnunk, de az elenyésző, és nagyon szép számmal mondhatom ki, hogy közel 2000 tárgyunk van, és ez azt jelenti, hogy a mai szakmai elvárásoknak megfelelően dokumentálva is a nagy része.
11: Az alapítók fordulópontnak nevezték a negyed évszázados jubileumot. Mint elmondták, ez idő alatt több mint 10 000 látogató lépte át a Doroszlói Tájház küszöbét. Nagy István, a Doroszlói Tájház alapítója és vezetője.
13: Sok minden történt, és kevés történt. Ugye az elejében, amikor új és érdekes valami, akkor sok minden történik. Vajdasági Magyar Folklór Központ szervezett itt egy tájházas tanácskozást az elejében, aztán táborok voltak, egyik, másik. Voltak Magyarország Egyesület ismerőseink, akik jöttek ide, kézművességet tanítottak gyerekeknek, fölnőtteknek. Tájházak... van egy ilyen országos nagy rendezvénye, tavasznyitó ünnepsége, azt több alkalommal, alkalmi kiállítással, vagy fűszerezve csináltunk eseményt, és hát a passzív látogatók azok viszont hát folyamatosan jöttek.
11: Dr. Schilling Léda ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a Doroszlói Tájház sokkal több, mint egy régi ház, amelyben régi tárgyakat őriznek. Nem azonos egy helytörténeti gyűjteménnyel sem. A tájház esetében maga az épület és a körülötte lévő kert, a növények is a bemutatott örökség részét képezik.
14: Amellett, hogy ez a ház be van rendezve, és amikor belépünk ide, akkor úgy érezzük, hogy épp kiment a gazdasszony, és itt zajlik még az élet, hogy itt a tiszta szobában most vasalta ki a slingelt ágyneműt, és itt már bejön a szellemi örökség, ugye a doroszlói fehér lyukhímzés, a slingelés, nagyon szép példáit tudjuk itt megnézni, de a szőttesek is, a konyhában az egyes cseréptálak is, a festett bútor is, szóval nagyon sok mesterségnek a nyomai itt bent megvannak.
11: A Doroszlói Tájház jubileumi ünnepségén helyiek és vidékről érkezett vendégek, valamennyi korosztály képviselői is részt vettek. A szervező kérésére sokan népviseletet is öltöttek. A gyermekeket diódobáló verseny várta, a délután folyamán pedig Horváth Ákos helyi plébános vezetésével hálaimát mondtak a negyedszázados tájházért.
1: 10. alkalommal rendezték meg a Magyar Konyha Napját Titelen. A tiszaparti rendezvényre idén is érkeztek résztvevők a környező településekről, valamint Romániából és Magyarországról is. A főzés mellett ezúttal is a találkozási és a magyar hagyományoké volt a főszerep, Csernai Panna riportja.
15: A Tiszaparton ezúttal 12 csapat mérte összefőző tudását. A résztvevők között a környező települések csapatai mellett romániai és magyarországi vendégek is voltak. Keles Sándor, a romániai Végvár Vidám csapat egyesület elnöke és alapítója.
16: Nagyon jó baráti viszonyban vagyunk Magdikával, meg a titéliekkel. Hát azt hiszem ötödjére vagyunk itten, ha jól emlékszek vissza. Ők is járnak hozzám, mink is járunk hozzájuk. Tiszta szívből jövünk mindig, amikor hívnak titérre. Nagyon szeretünk itten.
15: Gécs László a Kárpát-medence több főzőversenyén is zsűrizik. Titelre évek óta visszatér. Ezúttal azonban nem zsűrizett, hanem ő állt a bogrács mellett. birkapörköltet készített.
17: A titkos összetevő az, hogy ma már az emberek minden kutyafülét beletesznek. Én úgy főzöm, ami egyébként is a tanyasi parasztembernél mindig rendelkezésére áll. Só, vörös hagyma, nagyon jó piros paprika, és egy kicsi fokhagymát is teszek bele, hogy azt a nyári melegben előadódó fagyús birka ízt tompítsam.
15: A Magyar Konyha Napját 10. alkalommal szervezte meg a Titeli Magyar Művelődési Központ. Latinkics Magda, a Titeli Magyar Művelődési Központ elnöke.
18: A bármennyien vagyunk, tegyünk. Mert hogyha megszakítjuk ezt a kis számú dolgot is, akkor egyszerűen lehet, hogy elveszünk. És ez már nem lenne jó dolog. És ameddig csak lesz erőm, ameddig az egészségem szolgál, addig titelen, ha öt csapat, de ezen a Tisza parton biztos, hogy itt fogunk lenni.
15: A rendezvényt Titel önkormányzata is támogatja. A polgármester szerint az esemény a magyarok és a szerbek közötti jó kapcsolatot is erősíti. Dragán Bozsics, Titel polgármestere. Minden évben eljövök, és örülök annak, hogy ez a rendezvény létezik, hiszen lehetőséget ad arra, hogy a magyar nemzeti közösség, akárcsak minden más nép, bemutassa a saját alkotásait, kultúrájának egy részét, a folklórját és minden egyebet. A rendezvényen a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői is jelen voltak. Bájígy Borisz, a VMS alelnöke.
19: Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma a titeliekkel, ez már a 10. Magyar Konyha Napja itt Titelen. Nagyon fontos számunkra, hogy tudjuk minden vajdasági településen, ahol vagyunk, közösen megünnepelni a hagyományainkat, a kultúránkat, hiszen ez tartott még minket itt Vajdaságban.
15: Titelen ma már kevés magyar él, a Magyar Konyha Napja azonban évről évre összehozza a közösséget. Vicsek Anna Mária, európai parlamenti képviselő.
20: Én azt hiszem, hogy ha megnézzük, hogy Titelen hány magyar él, akkor különösen büszkék lehetünk arra, hogy a titeli magyarok minden évben most már sokadik alkalommal megszervezik a Magyar Konyha Napját. Ez azért is fontos, mert a magyar konyha csak egy eleme a magyar kultúrának, a magyarságunknak, és az, hogy Titelen ekkora összefogás van, és ennyi embert, még múzsiaiak is vannak, tehát a környékről is érkezik, a magyar közösségekből bemutatni nem csak azokat a finomságokat, de együtt lenni, összefogni. Én azt hiszem, hogy ennek nagyon fontos üzenete van.
15: A jó hangulatról a múzsiai muzsikusok gondoskodtak. A főzés mellett ezúttal is jutott idő a beszélgetésre, a találkozásra és a közös ünneplésre.
1: 44. alkalommal rendezték meg Nagy Kikindán a hagyományos tökfesztivált, ahol a legnehezebb tökök kategóriájában idén is magyarországi siker született. A 4 napos rendezvényre több 10 000 látogató érkezett a régióból. A látogatókat gazdag kulturális és gasztronómiai programsorozat is várta. Horváth Kátai Orhidea tudósít.
21: A győztes tök egy olyan óriásfajtából származik, amelyet a termelő évek óta saját maga poroz és nevel. Ez a példány is az előző évek nyertes tökjeinek magjából fejlődött ki. Az idei rendkívüli hűség azonban nem kedvezett a növekedésének, és a gondozásra sem jutott annyi idő. Kókai Tibor már 6. alkalommal vesz részt a megméretetésen. A versenyrekordot továbbra is ő tartja egy 2023-as 865 kilós tökkel. Ennél nagyobb példányt még Magyarországon sem sikerült növeszteni. A termelő rendszeresen jár hazai versenyekre is, de ha a jövőben újra sikerül egy 800 kiló feletti óriás nevelnie, Ausztriában is megmérettetné magát. Kókai Tibor, Tápió Szentmártoni termelő.
22: Az idei év meg tényleg úgy indult, hogy egy kicsit pihenünk, legyen egy tök, amivel el tudunk jönni ide kikapcsolódni, szórakozni. Amúgy úgy is kicsit talán vártam is, hogy hát ha lesz egy nagyobb tök, vagy valami, hogy jövőre nagyobb ütemben nekifogunk, de már teljes gőzzel szerintem a 2027-re készülünk inkább, mert az idén nem voltak meg rá lehetőségek, hogy ezt a nagy meleget mindent kiküszöböljük, ezért nem is törekedtem arra, hogy annyi időt és energiát szálljak a tökre, mert tudtam, hogy a meleg az nagyban hátráztatni fogja ezt a növesztést.
21: A 4 napos rendezvény sorozat központi napja szombati volt, amikor megejtették a hivatalos mérést. A leghosszabb tök címért 6-an, míg a legnehezebb kategóriában 3-an szálltak versenybe. A rendezvényre egész Szerbiából és Romániából is érkeznek vendégek. Az átlagosan 70 ezer látogatóból mintegy 19 ezeren érkeznek a szomszédos Romániából. Jasmina Orasanin, a Nagy Kikindai Turisztikai Szervezet igazgatója. E központi esemény mellett a rendezvény számos kísérő programból áll. Olyan széles körben ismert programelemeinkből, mint a Bánáti reggeli, a régi mesterségek utcája, a vendégszoba, az európai sarok, a karnevál, valamint rengeteg kulturális, művészeti, szórakoztató és sportesemény. A legnehezebb tökök kategóriájában az első helyet a Tápió Szent Mártoni Kókai Tibor szerezte meg, 559 kg-os óriásával, a második helyen a Topolyai Pece Tamás végzett 278 kilóval, míg a harmadik a Topolyai Brinza Dezső lett 208,5 kg-mal. A leghosszabb tökök mezőnyében az újvidéki Dusán Jánkov diadalmaskodott 275 cm-es példányával, mindössze egyetlen centivel megelőzve az elem Iris Nezsana Vidricset, a harmadik helyezést pedig az újvidéki Jelena Jánkov érte el 259 cm-es tökével.
2: Sport.
1: A nagybecskereki döntetlen után hétfőn ismét pályára lép a TSC, amely hazai pályán a Dubocsiszát fogadja. A topolyai csapat 9 forduló után továbbra is veretlen a ligában, 5 győzelemmel és 4 döntetlennel a tabella második helyén állnak. A csapat célja ezúttal is a 3 pont megszerzése és a veretlenségi sorozat folytatása. A keretből Tomovic sérülés miatt ezúttal is hiányzik, a többi játékos várhatóan bevethető lesz. A klub egyértelmű célja a bajnoki cím és a szuperligába való visszajutás. A találkozó holnap 16 órakor kezdődik a TSC arénában. A pontos idő 12 óra 22 perc, híradót hallottak.
2: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a folytatásban is meleg, napsütéses időben lesz részünk, jövő héten viszont fokozatosan csökken a hőmérséklet, hétfőn 28, míg kedden már csak 24 fok lesz a legmelegebb órákban. Felhős időre számíthatunk, de jelentősebb mennyiségű csapadék nem várható.
5: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
6: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
23: Reklám következik. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
24: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
23: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
24: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
25: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
26: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
25: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
26: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
25: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
27: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
28: Várom a postást.
27: Jön a nyugdíj?
28: Azt várhatom.
27: A számlákat hozzák.
28: Na azt nem várnám.
27: Hát akkor?
28: Ma hozzák a 7 napot.
29: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
30: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
31: A Doliról együttes felvétele következik, a dal címe Ábrándos Szép Napok. Az ismeretlen, de számunkra annál kedvesebb Illés Tamásnak kellemes vasárnap délutánt kíván sok-sok kelebei család nevében a Pesti család. Palicsra Szádovics Krisztiánnak, a legdrágább édesapának születésnapjára szívből gratulál fia Viktor, aki őt nagyon szereti. Topolyára Boros Andreának születésnapja alkalmából minden szépet és jót kíván egy jó ismerőse. Szabadkára a drága kislányuknak, a Csorba Lénának nagyon boldog 5. születésnapot kívánnak, és sok puszit is küldenek neki, anyu, apu, nővére és kisöccse. Csantavérre Magdolna tanítónéninek születésnapi alkalmából jó egészséget és sok boldogságot kíván az Angyal család. Szabadkára a drága kisunokának, Csorba Lénának nagyon boldog születésnapot, minden szépet és jót kívánnak az életben a Szadovek mama és tata. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Topolyára Csizmadja Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Németországban Pavlukovics Gábornak és Szilviának szép vasárnapot és minden szépet és jót kíván testvére Izabella és sógora János. Jordáki Komáiknak és Rádics Komáiknak egyúttal Bogos és Túri családnak kellemes vasárnapi pihenést kíván a kis család. A Vén Rókák társaságának kellemes vasárnapot kíván a Cseszkó család.

és Mária, a két unokát, Vivient és Petrát is sokszor puszilják. Szabadkára Florek Rozikának vidám rádiózást és jó egészséget kíván barátja Pista. A rádió minden kedves dolgozójának szép vasárnap délután kíván Piroska. Köszönjük. Bácsülősre Neszvecsko Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter.

Szécsi Pál felvétele van soron, csak egy tánc volt a dal címe. Csantavére Anitics Juliannának kellemes vasárnap délután kíván Gizella. Kumbajára Mulati Balázsnak születésnapi alkalmából köszönti Gizi mama és párja Ádám bácsalmásról. A család többi tagjának szép délutánt kívánnak. Vert Irmának és párjának Raus Istvánnak

kellemes kikapcsolódást, jó pihenést, zenehallgatást kíván, sok szeretettel Katica. Madarasra a mamának boldog születésnapot kívánnak Boldizsár, Márko, Andi és Milán. Szeretettel köszöntenek minden kedves családtagot Ürményházán és Székelykevint, valamint rokonaikat, barátaikat és ismerőseiket. Kívánnak mindenkinek jó egészséget, sok örömteli pillanatot és kellemes békés vasárnap délutánt. Kornél és Izabella Németországból.

Zalatony Sarolta felvétele van soron, a dal címe Fák, virágok, fény. Kanadába Vörös Lászlónak és barátnőinek kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Topolyára Baranyi Mihálynak még sok boldog születésnapot kíván Rózsika Kisbeográdból. Tóth Editet kissé megkésve névnapi alkalmából köszönti Mari, a nyugdíjas társaknak pedig kellemes vasárnap délutánt kíván.

keringő szárnyán az Aranyalma együttes felvétele van soron. Németországban Márki Renátának, Dánielnek és Vandának nagyon szép vasárnapot kíván apa és anya. Mélykútra feleségnek küldi a következő dalt férje Péter. Ausztráliában Fazekas Gazsinak, Esztikének és családjaiknak szívből küldik ezt a nótát, kívánnak nekik kellemes szép vasárnap estét igaz testvéri szeretettel Jani Sógor és Viki Svédországból. Szegeden Tóth Lucát, drága unokájukat köszöntik a kedvel a dallal, egyben sok örömet, boldogságot és sikeres vizsgákat kívánnak neki mélykútról, mama és papa.

Csárdás Csokor következik Molnár József előadásában. Mélykultra Blaher mamának és Blaher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci. Szabadkára Moncsik Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból. Kisradonovácra Antal Veronkának születésnapjára jó egészséget és minden szépet és jót kíván komasszonya Kató. Szabadkára Antal Veronikának születésnapjára nagyon sok jó egészséget és boldogságot kívánnak kolléganői Vera és Mária. Németországba Kálmán Imrének és Gizellának közelgő 60. házassági évfordulójukra gratulál, Imrének nagyon boldog születésnapot kíván a Szabó család Kanizsáról. Hajdukkóvóra Óvári Andrásnak és Irénkének küld a nótát unokatestvére Horgosról. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kívánt Gulyásicu Pacsérról. Köszönjük! Magyarországra az idősek otthonába Bicskei Margitkának küldi a dalt Sörös Jancsi Szabadkáról. Valkai Magdinak kellemes vasárnapot és jó pihenést kívánt barátnője Julcsi. Kispiacra Horváth Ferencnek és kedves feleségének nagyon szép vasárnapi ebédet és jó kártyázást kíván Matild Szabadkáról.

0: Vasági felvételének címe Három szál rózsa. Németországba Paróczi Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Csantavére Lisák Ferencnek és nejének Gizinek kellemes délutánt és jó pihenést kíván Júlia. Topolyára anyucinak Boros Andrának boldog szülinapot kívánnak, jó egészséget, kitartást, kisfia Ervin és kismenye Flóra. Üzenik, hogy nagyon szeretnek anyu, és mindenben számíthatsz rájuk. Londonba drága gyerekeinek, Vajdovics Tamásnak és Vajdovics Torda Rozáliának szívből gratulálnak házasságkötésük alkalmából. Kívánják, hogy a hit, szeretet, szerencse kísérje közös útjukat. Ezt kívánják szerető szülei. Anyukájának szülinapjára küldik a dalt, boldog szülinapot kívánnak lánya Csilla és Vejen Ándi.
1: Van úgy, hogy nem jó egy öt

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara.
0: Választások 2026.
2: Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök ma reggel a Rádió Beográd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére, azt reméli, két oldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről. Átadta a támogatási aláírásokat az Európai Szerbia Marinika Tepic Zdravko Ponos Koalíció a köztársasági választási bizottságnak szombat este. Az aláírásokat tartalmazó dobozokat a koalíciót alkotó pártok aktivistái vitték, valamint a Szabadság és Igazságosság pártja elnöke Dragan Gyilász, a Szerbia Központpárt elnöke Zdravko Ponos és a Szolidaritás Polgári Platform vezetője Goran Ješić is jelen voltak. Dragan Gyilász elmondta, hogy 10.250 aláírást adtak át, amelyeket ellenőriztek és érvényesek. Hozzátette, hogy azok, akik visszautasították a listán való szereplést, továbbra is a harcos társaik maradnak.
0: Választások 2026.
2: Az eddigi legnagyobb dróntámadás érte Moszkvát, a légvédelem szombat óta több mint 1600 drónt lőtt le, közölte ma az orosz főváros polgármestere. A politikus szerint a pilóta nélküli repülőszerkezetek közül 450-et Moszkva közelében semmisítettek meg. Elismerte, hogy ennek ellenére néhány drón elérte a fővárosi olajfinomítót, és hogy találat ért egy lakóházat is, de beszámolója értelmében személyi sérülés nem történt. A moszkvai régió kormányzója Telegram csatornáján azt írta, hogy az általa irányított területen két ember életét vesztette, 20 pedig köztük három gyermek megsebesültek ukrán drónok támadások következtében. 15 sérültet kórházba szállítottak. Az oroszok szerint a példátlan támadása a választások megzavarására irányult. A pénteken kezdődött háromnapos választáson a részvételi arány vasárnap reggelre meghaladta a 45%-ot. Ma este kezdődik a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál. A hatnapos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség a többi között szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit láthatja. A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyátékkal készült előadások is helyet kaptak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelemmel és a modern technológiákkal foglalkoznak. Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be. A versenyprogram ma este a kínai társulat Fantasztikus álmok a hegyekről és a tengerekről című előadásával kezdődik a Szabadkai Népszínház színpadán este 8 órakor. A belépés díjtalan.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, ma meleg napsütéses időben lesz részünk, jövő héten viszont fokozatosan csökken a hőmérséklet, hétfőn 28, míg kedden már csak 24 fok lesz a legmelegebb órákban.
3: ne maradjon le a fontos dolgokról.
0: Hallgasson bennünket!
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Időközben csere történt a keverőpultnál, Nagy Viktort Váradi Valentin váltotta le, és onnan üdvözli a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit. Az Atlantik Együttes felvétele van soron, a dal címe Ha bemegyek a Szent Mihályi kocsmába. Kisradonvácra Antar Veronkának születésnapjára minden szépet és jót kíván Jóska és üdv a családnak. Horgosra Vranka Erikának jó egészséget kíván édesanyja Erzsébet. Németországba Paróci Robertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Margit néni kérésére is ez a dal szól. Szabadkára Tóth Editnek boldog névnapot és jó egészséget kíván Tímea és Zolika, valamint Anna néninek is jó pihenést kívánnak. Csantavére Anitics Juliskának jó egészséget és vidám nótázást kívánt barátnője Magdi. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.

Az Ergo együttes felvétele következik, a dal címe Most kell, hogy nagyon szeress. Mosolygó szép vasárnapot kíván a rádió hallgatóinak és dolgozóinak a puszta mérgesi Csipet csapat. Köszönik a fergeteges csütörtöki retro diszkót, és jó volt találkozni személyesen is a rádió munkatársaival. Köszönik egy az életre szóló élményt, és külön köszönik Búzás Zsuzsannának, hogy táncra perdült velük.

A Révisz együttes felvétele következik, címe Szerbiában. Topolyára Csizmadi Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Palicsra a legdrágább szülőknek, Szárdovics Vincének és Máriának, testvérének Krisztiánnak, sógornőjének Valentinának és öccsének Viktornak nagyon szép vasárnapot kívánnak, lányuk Renáta, vejük Dániel és kisunokájuk Wanda Németországból, valamint Krisztián születésnapján is köszöntik. Margit néni kérésére is ez a dal szól. Adára, Adankó Győzőnek szép vasárnapot kíván régi fuvaros barátja Anti. Horgosra, Varga Erzsinek jó egészséget és szép vasárnapot kíván Katalin.

Kós János felvételének címe, Mi együtt sírunk. Kisradonovácra Antal Veronkának születésnapjára minden szépet és jót kíván keresztlánya Mónika Londonból. Palicsra a legdrágább testvérnek, Szádovics Krisztiánnak nagyon boldog születésnapot, erőben, egészségben élje életét, ezt kívánják húga Renáta, sógora Dániel és kishúga Vanda Németországból. Bácsalmásra unokájának Evelinnek, lányának Anikónak és vejének Andrásnak küldi a dalt Miklós. Zentagunarasra Csabai Józsefnek és feleségének házassági évfordulójukra gratulálnak Géza és Eszti Nyegosevóból. Kumbajára Kőhegyiné Margitkának szép vasárnapot és jó egészséget kíván Irén. Édesanyjának Csizmadi Erzsébetnek Topajára küldi lánya Pavlukai Szilvia Németországból.

Cigánynóták következnek a Joker együttes előadásában. Topolyára Szabó Eszternek boldog születésnapot kíván nővére Rózsa. Rózsa kérésére is ez a dal szól. Rozália is ezt a dalt kéri. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt és még sok vidám nótázást kíván Pista. Londonba drága gyermekeinek Vajdovics Tamásnak és Vajdovics Torda Rozáliának szívből gratulálnak házasságkötésük alkalmából. Kívánják, hogy a hit szeretet szerencse kísérő közös útjukat. Ezt kívánják szerető szülei.

sana ben fekete. Enime se pişmenişte. Zeybo sana ben fekete. O zeymuda mı yanemde. A meg csalom mindjárt megver, pedig nem csalom meg sokszor, egy hónapot ötször hatszor, pedig nem csalom meg sokszor.

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
5: Zorán felvételének a címe Szeretlek. Bácsszülősre Pulger Editnek küldi névnapjára ezt a dalt szerető párja Csaba.

Az alagút csárdások következnek a 3 plusz 2 együttes előadásában. Berlinbe Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icu Mama. Aranka kérésére is ez a dal szól. Mélykútra a Traktoros utcába szüleiknek küldik a következő dalt, kellemes vasárnapi pihenést kívánnak nekik, lányuk Otília és vejük Roland. Londonba drága gyerekeinek, Vajdovics Tamásnak és Vajdovics Torda Rozáliának szívből gratulálnak házasságkötésük alkalmából, kívánják, hogy a hit, szeretet, szerencse kísérje közös útjukat, ezt kívánják szerető szüleik.

Balázs Pali felvétele következik, a dal címe Fénylő csillag vagy nékem. Szegedre lányuknak, Lucának kellemes vasárnapot és eredményes vizsgákat kívánnak az egyetemen Kiskunhalasról anyukája és apukája. Palicsra Szádovics Krisztiánnak születésnapjára szívből gratulálnak szülei, akik őt nagyon szeretik. Visnyevácra Bíró Diannának nagyon boldog születésnapot kíván apa.

Becsárdás Egyvelek következik a Kikindai Becsárok előadásában. A kelebbiai és supjáki lakosoknak és újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapi napot kíván Antal és Erzsébet. Magyarországra a messzi maminak sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Topolyára Becskei Gizellának szép vasárnap délutánt kíván Cunka és Róbert. Csantavérre Cunkának kellemes vasárnap délutánt kíván Gizus Topolyáról. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Holnap éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában, emlékeztetett Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portálján kell jelentkezniük jömöbögös számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük, a kifizetések pedig kedden kezdődnek. Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök ma reggel a Rádió Beográd 1-nek. New Yorki látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New Yorki útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről. 30 helyet hirdettek meg a szabadkai rendőrségnél. A szerb belügyminisztérium 1000 új hallgató felvételét hirdette meg a Kamenicai Alapfokú Rendőrképzési Központban. A szabadkai rendőrségi igazgatóság illetékességi területéről 30 jelentkezőt vesznek fel. A pályázók három terület közül választhatnak. Rendőr, közlekedési rendőr, illetve határrendőr. A jelentkezőknek meg kell jelölniük, melyik munkakört részesítik előnyben. A jelentkezéshez szerb állampolgárság, legalább 4 éves középiskolai végzett és B-kategóriás jogosítvány szükséges. A pályázóknak a jelentkezési határidőig be kell tölteniük a 18. életévüket, de nem tölthetik be a 30-at. A kiválasztás során orvosi és pszichológiai vizsgálaton, szerbnyelvi és helyesírási teszten, valamint fizikai felmérésen kell megfelelniük a jelentkezőknek, ezt követően pedig interjúra kerül sor. A képzés ideje alatt a hallgatók számára biztosítják a szállást, az étkezést és a szükséges felszerelést. A képzés sikeres elvégzése után munkát vállalhatnak a belügyminisztériumnál, ahol legalább 5 évig kell szolgálatot teljesíteniük. A jelentkezéseket október 2-ig lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes rendőrállomáson. Ma este kezdődik a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál. A hatnapos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség a többi között szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit láthatja. A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyjátékkal készült előadások is helyet kaptak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelmekkel és a modern technológiákkal foglalkoznak. Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be. A versenyprogram ma este a kínai társulat Fantasztikus Álmok a hegyekről és a tengerekről című előadásával kezdődik a Szabadkai Népszínház színpadán este 8 órakor, a belépés pedig díjtalan.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a folytatásban is napsütéses időben lesz részünk, jövő héten viszont fokozatosan csökken a hőmérséklet.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
4: és a Régió Rádió hullámhosszán.
5: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Az Express együttes felvétele van soron, a dal címe a Harmonikás. Szabadkára Tóth Editnek boldog névnapot kíván Zolika, Timi és Mari. Szabadkára nővérének Jankó Matildkának szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván húga Veronika és családja Németországban. Ausztriában Jankó Robertnek szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván Nennája Veronika és családja.

A Moholy lakodalom harmadik része Piroska kérésére szól.

Kacskormánt muzsikus. Nem szívesen búcsúzok el tőled, nőtlen élet, de hát nem maradhat az ember örökké legénynek. Szívemohaját teljesíteni fogom, nőtlen élet, most már tőled elbúcsúzom. Elég volt az árvaságból, elég volt már idáig, nem csodálom, hogy a szívem boldogságra vágyik. Boldogtalan voltam idáig, boldog leszek ezután, hogyha egy igaz feleséget a kebelemre ölelhetek, húzd rá!

0: faci cu urmat, muzicuș. Alo de te, muzicuș, szóljon az a muzsika, de minden táncos legény magát félrehúzza. Mert nékem a nászta gyuram azt parancsolta, hogy a menyasszonyjal menjek el egy pár táncra, húzd rá.
1: Nem sokára menyeske lesz,
0: el a dugó menyasszony! Ezért dinár a menyasszony! Bacsai Károly a menyasszony! Ezért dinár a menyasszony! Kormányos Pistály a menyasszony! Ezért dinár a menyasszony! Tönkre Pistály a menyasszony! Ezért dinár a menyasszony! Csitó Rozé a menyasszony!

Tartskoor maakt muzikus. Mi a bor? A bor máma szív vidámító. Hónap ember bolondító, ruharongyosító, kutyalázító, országpusztító, asszonszomorító. Két tele palac bor van a kezemben, és a násznagy uram mégis alig jut az eszembe, de először én iszok belőle, azt adom a násznagy uram kezébe, húzd rá.

0: A Csavargudal következik a Bojtorján együttes előadásában. Palicsra a drága jó testvérnek, Szádovics Krisztiánnak nagyon boldog születésnapot kíván, erőben, egészségben, aki őt nagyon szereti, Huga Renáta Németországból.
1: Még nem tudom,

Demjén Ferenc felvétele következik, a dal címe Hogyan tudnék élni nélkület. Nelly kérésére szól a dal. Topolya arra Baranyi Mihálynak még számtalan boldog születésnapot kíván felesége, Valéria. Üdvözlet a rádió munkatársainak, szép vasárnapot, jó munkát, jó pihenést kíván utána, Rózsa. Köszönjük. Topolyára Boros Andreának születésnapjára sok boldogságot és jó egészséget kíván édesanyja Moravicáról. A család többi tagjának szép vasárnapot.

Pályr András felvétele következik, a dal címe Minden ember szerelmes lesz egyszer. Bácsszülősre Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délutánt kívánnak, bácsalmásról Gizi és Ádám.

Egy operett részlet következik a Bob Hercegből. Lányának Évinek küldi ezt az operett részletet, megköszönve a finom ebédet Macélka László Maros Leléről.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak, teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon lehet. 064 131 06 40. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! Reklám következik.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló- és asztali lámpáink, valamint okos világítás.

0: Inkluzív Csempe Centrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
0: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15. Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik.
3: 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
4: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A Bezdan együttes felvétele következik, a dal címe Egy kicsi ház van a domb tetején. Mékútra Blaher mamának és Blaher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délután, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországban Veronikának kellemes délután kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menjének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Topolyán Szabó Eszternek boldog születésnapot kíván nővére Rózsa. Rózsa kérésére szól ez a dal. Topolyára Szabó Eszternek boldog születésnapot kíván lánya Georgina és fia Lóránt családjaikkal. Szabadkára Braskó Rózsának szép vasárnapot kíván húga Eszter. Mékútra a Traktoros utcába Pásztor mamának és papának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván unokájuk Luca. Ludasra Farkas Katalinnak születésnapi alkalmából jó egészséget és még sok boldog évet kíván lánya, veje és unokái. Csantavéren Farkas Évinek szép vasárnap délután kíván Schulz.

0: gyanye.
1: A Korral együttes felvétele következik, a dal címe Homok a szélben. Az ide beérkezett üzenet így hangzik. Kedves Fődi, Manyi és Orsi, köszönöm nektek, hogy velem voltatok ezen a héten jóban és még jobb dolgokban, és köszönöm, hogy vagyunk egymásnak. Aláírás, Sziszi.

Máté Péter felvétele következik, a dal címe Még meg sem köszöntem. Bácsszőlősön névnapján Pulger Editet köszönti szerető párja. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyjának, Nagyikának, Dédikének kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik, lánya Izabella, unokája Alexandra és a dédunokák Kornél és Jamina.

A betyárcsárdás következik a Napsugár együttes előadásában. Sinkovics Veronkának szép vasárnapdélután kíván ezzel a dallal barátnője Rózsa. Rózsa kérésére is ez a dal szól. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia Csaba, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matilka és Anti Szabadkáról.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A dal címe Esteledik a faluban, előadja Bálint és a Hajnal nevű zenekar. Margit néni kérésére szól a dal. Horgosra Varga Erzsébetnek jó egészséget kívánnak családjai, unokái és dédunokája Nara. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délután jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya. Farkas Katalinnak Ludassan még sok boldog születésnapot és jó egészséget kíván lánya és veje.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Reklám következik.
2: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.
1: 15 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Bíró Tamara vagyok. Holnap éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában, emlékeztetett Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portálján kell jelentkezniük jömöbögő számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük, a kifizetések pedig kedden kezdődnek. Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök ma reggel a Rádió Beográd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről. 30 helyet hirdettek meg a szabadkai rendőrségnél. A szerb belügyminisztérium 1000 új hallgató felvételét hirdette meg a Kamenicai Alapfokú Rendőrképzési Központban. A szabadkai rendőrségi igazgatóság illetékességi területéről 30 jelentkezőt vesznek fel. A pályázók három terület közül választhatnak. Rendőr, közlekedési rendőr, illetve határrendőr. A jelentkezőknek meg kell jelölniük, melyik munkakört részesítik előnyben. A jelentkezéshez szerb állampolgárság, legalább 4 éves középiskolai végzett és B-kategóriás jogosítvány szükséges. A pályázóknak a jelentkezési határidőig be kell tölteniük a 18. életévüket, de nem tölthetik be a 30-at. A kiválasztás során orvosi és pszichológiai vizsgálaton, szerbnyelvi és helyesírási teszten, valamint fizikai felmérésen kell megfelelniük a jelentkezőknek, ezt követően pedig interjúra kerül sor. A képzés ideje alatt a hallgatók számára biztosítják a szállást, az étkezést és a szükséges felszerelést. A képzés sikeres elvégzése után munkát vállalhatnak a belügyminisztériumnál, ahol legalább 5 évig kell szolgálatot teljesíteniük. A jelentkezéseket október 2-ig lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes rendőrállomáson. Ma este kezdődik a 33. Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál. A hatnapos rendezvényen 10 európai és ázsiai ország összesen 13 előadással mutatkozik be. A közönség a többi között szerbiai, magyarországi, kínai, spanyol, olasz, lengyel és bolgár társulatok produkcióit láthatja. A programban a hagyományos bábszínház mellett zenés, interaktív és árnyátékkal készült előadások is helyet kaptak. A történetek egyebek mellett a barátsággal, a felnőtté válással, a félelmekkel és a modern technológiákkal foglalkoznak, minden darabot eredeti nyelven mutatnak be. A versenyprogram ma este a kínai társulat Fantasztikus Álmok a hegyekről és a tengerekről című előadásával kezdődik a Szabadkai Népszínház színpadán este 8 órakor, a belépés pedig díjtalan.
1: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a folytatásban is napsütéses időben lesz részünk, jövő héten viszont fokozatosan csökken a hőmérséklet.
5: Aktuális.
1: Érdekes.
6: Érdekes.
1: Hallgasson bennünket
2: a Régió Rádió hullámain is.
1: A Régió Rádió hullámain is.
7: Távolból írom, kedvesem.
2: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Zámó Jimmy felvétele következik, a dal címe Dalban mondom el. Kornélia kérésére szól a zeneszám. Férjének Zsoltnak küldi felesége Barbara, és üzeni, hogy még mindig nagyon szereti.

Egy Csárdás Csokor következik a Rozmaring együttes előadásában. Bátszőlősre Paska Istvánnénak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Kúlára Fajszi Dajanának születésnapi alkalmából sok szeretettel gratulál és jó egészséget kíván, jó további tanulást, tesójának, Évának pedig kellemes vasárnapot kíván sok szeretettel, aki őket nagyon szereti, Incinen a Németországból. Kis Radonovácra Antal Veronkának, a drága ő édesanyának nagyon boldog születésnapot, jó egészséget, és legyen még sokáig velük. Ezt kívánják szerető lánya Erika és Magdi, Veja Nikola, unokái és dédunokái, Atina, Nikolina, Ária és Filip. Magyarországra Margit néninak sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Kupuszinára, feleségének, Daniellának és édesanyjának, Ilonkának, Csantavére, Madár Robertnek és Rozáliának szép vasárnapot és jó pihenést kíván Odisszei. Szabadkára Braskó Rózsának nagyon szép vasárnap délután kívánt barátnője Veronka. Rózsa kérésére is ez a dal szól.

A Szatmári Dáridó Csárdás egyverege következik, címe ez a csinos barna kislány. Bácsszülősre szerető párjának, Pulger Editnek névnapja alkalmából gratulál párja, mielőbbi gyógyulást kíván neki és kitartást, és ezen kívül köszön mindent, amit eddig tett érte. Kelebián Kövesdi Editet köszönti ezzel a dallal, kellemes vasárnap délután kíván neki névnapja alkalmából István. Moravicára Patócs Lászlónak és Zoltánnak születésnapjuk alkalmából jó egészséget kíván édesanyjuk Eta. Ludasra Kokrehel Erikának kellemes vasárnapot és jó étvágyat kíván az ebédhez, aki őt nagyon szereti, kisfia Szabolcs és menye Melinda Kispiacról. Lányainak, Orsinak és Szilviának kellemes vasárnapi zenehallgatást kíván Manyi.

Soltész Rázső felvétele következik, a dal címe Akit szeretnek. Csantavéren Pablukaics Rózsának minden szépet és jót kíván lánya Izabella és veje János. Kumbajára Dervaderics Milánnak nagyon boldog születésnapot, erőt, egészséget kíván keresztanyja Gizi és párja Ádám bácsalmásról. Pásztor Otíliának születésnapi alkalmából gratulál lánya Luca és férje Róland. Ludasra a kedves dédmamának nagyon boldog születésnapot kíván Kata, Boglárka, Andrej és a kicsi Alexander.

A következő zeneszámot Aut Csilla és Szolnoki Péter közösen adják elő, címe Meseautó. Kiskunhalasra vejüknek Tóth Rólandnak ezzel a dallal kedveskedik Mékútról anyósa és apósa.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. A mai zenei listánkon van még egy Csárdás Csokor a Kikindai Hajnal előadásában, és mielőtt beolvasom az oda beérkezett üzeneteket, jó kívánságokat, szeretném megköszönni, hogy ezen a vasárnap is velünk voltatok. Jövő vasárnap szintén számítunk megtisztelő figyelmetekre. A jövő vasárnap Búzás Zsuzsanna várja önöket. A folytatásban a híradóig, majd azt követően zenei válogatás, majd 18:30-tól Mesés percek, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jó ételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat, Nikolics Martin és Gösics Dániel, Nagy Viktor, Váradi Valentin, Búzás Zsuzsanna és jómagam Kis János. A Kikindai Hajnal Csárdássokrához a következő üzenetek érkeztek be. Bácsszőlősre Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délután, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországban Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözli. Magyarországra fiának Zsoltnak, mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Németországba Bányai Ferencnek és Szilviának, valamint a család minden tagjának kellemes vasárnapot és jó étvágyat kíván a zebéthez, lányuk Melinda és vejük Szabolcs Kispiacról. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Rozália kérésére is ez a dal szól, Aranka kérésére is. Simon Istvánt köszöntik ezzel a dallal, kellemes vasárnap délután kívánnak neki jó egészséget, Patrik és Kevin. A rádió dolgozóinak

Szép vasárnapot és jó munkát kíván Sörös Jancsi Szabadkáról. Köszönjük. Baranyi Mihály ezzel a dallal köszöni szépen a sok szép kedves nótát. Topolyára Becskei Gizellának szép vasárnap délutánt kíván Cunka és Róbert. Szabadkára Braskó Rózsának szép vasárnap délutánt kíván családja. Veronka kérésére is ez a dal szól. Csantavérre a Madár családnak szép vasárnap délutánt kíván Becskeiné Topolyáról. Topolyára Szabó Eszternek boldog születésnapot és jó egészséget kíván lánya Georgina és fia Lóránt családjaikkal együtt.

Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Holnap éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában. Szeptember 27-én benyújtja lemondását Alekszandar Vučić. Holnap markáns hidegfronthoz jelentős lehűlést, és ezrek látogattak ki a moholi parasztolimpiára. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Holnap éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában, emlékeztetett Siniša Mali ügyvezető pénzügyminiszter. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portálján kell jelentkezniük jömöbögös számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük, a kifizetések pedig kedden kezdődnek. Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök ma reggel a Rádió Beográd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére, azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről.
4: Beszélni fogok a mi álláspontunkról, de beszélni fogok mindazokról a megtévesztésekről is, amelyeken az elmúlt nem 15, hanem 30-35 évben keresztül mentünk, a hamis elvekről, a kétszínűségről, a kettős mércéről, és mindarról, ahogyan és amilyen módon magyarázták nekünk, hogy ki kell adnunk embereinket a hágai törvényszéknek, és akkor majd tejben, vajban fürdünk, minden virágba borul. Mi pedig nagyjából zsákokban adtuk át őket, és cserébe semmit sem kaptunk. Számos megállapodást aláírtunk, és minden egyes általunk aláírt megállapodást megszegtek azok is, akik garantálták ezeket, nem csak valamelyik másik fél a régióban. Úgyhogy sok mindenről lesz még mit mondani, és azt hiszem, az emberek a mai világ eseményeiben is felismernek majd olyan dolgokat, amelyekből megérthetik, mi zajlik más térségekben is, nem csak a mi Szerbiánkban. Én pedig Szerbia pozíciójáért és népünk jogaiért fogok küzdeni.
3: Búcsúzik a nyár, holnap markáns hidegfronthoz jelentős lehűlést. A hőmérséklet kedden már csak 20 fok körül alakulhat, a reggelek pedig egyre hűvösebbek lesznek. A változás azonban a mezőgazdaságnak nem hoz meg könnyebbülést, a front ugyanis várhatóan csapadék nélkül érkezik. Rózsa Krisztina összeállítása.
5: Ma még nyárias meleg, 30 fok közeli hőmérsékletek jellemezték Vajdaság időjárását. Ennek az időnek azonban egy markáns hideg front vett véget. Hétfőn napközben már csak 20 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. A front a mezőgazdaság számára azonban nem lesz kedvező, ugyanis számottevő csapadékot nem hoz. Így az aszály tovább súlyosbodik vidékünkön. Kovács Géza, klímakutató.
6: Tőlünk észak-keletre elvonuló ciklonnak a idézőjelben száraz hidegfrontja érel bennünket, ami nem jó hír a mezőgazdaságnak, ugyanis valószínűleg nem hoz semmilyen csapadékot, vagy itt-ott esetleg egy-két helyen futó zápor lehet majd kedden, de az is szinte zárójelbe helyezve, tehát nem valószínű. De hát azért nem lehet kizárni egy-két helyen, hogy nem fog egy-két csepp esni, de a szárazságot semmiféleképpen ez nem fogja változtatni, illetve enyhíteni. Tehát megérkezik hétfőn a hidegfront is, és nyomában északnyugat felől jóval hűvösebb, de száraz légtömegek áramlanak, úgyhogy hétfőn még elég kellemesen alakul a hőmérséklet.
5: Kedden tovább hűl a levegő. A reggeli hőmérséklet mintegy 4-5 fokkal esik vissza a hétfőihez képest, így már csak 10 fok körüli minimumokra számíthatunk. Napközben sem melegszik fel jelentősen a levegő, a maximum mindössze 18-19 fok körül alakulhat. A folytatásban valamelyest visszakapaszkodik a hőmérséklet, szerdától a hét végéig jellemzően 21-23 fok körüli maximumok várhatók. A reggelek azonban továbbra is frissek lesznek, többnyire 8-10 fokos minimumokkal. Az előrejelzések szerint azonban a következő hétvégére ismét 25 fok körüli értékeket mérhetünk. Jelentősebb csapadék továbbra sincs kilátásban.
3: Idén is ezrek látogattak ki a moholi parasztolimpiára, különleges erőpróbák, közösségi összefogás és hamisítatlan falusi hangulat jellemezte az eseményt. A látványos csapatjátékok mellett pörkölt főzőverseny és gyermekprogramok is voltak, este pedig fellépők sora vár minden korosztályt. Horváth Kátai Orhidea és Mecserik Anita tudósít.
0: A népszerű rendezvényre idén is 5 fős női és férfi csapatok jelentkezését várták, akik ügyességi és erőnléti feladatokban mérték össze tudásukat. Sokan már tudatosan és komoly edzéstervvel készültek. A visszatérő versenyzők női csapata 3. alkalommal vágott neki a pályának. Korábban az első és második helyet is megszerezték már, így idén nem is lehetett más a céljuk, mint az újabb győzelem. Tajti Szilvia, Ada.
2: Próbálkoztunk, hogy összhangba legyünk, mert itt a lényeg az, hogy összhangba legyünk, mert csapatjáték az egész, nincs egyéni, úgyhogy összhangba kell lennünk. Próbáltuk a kereket, kisebb kerékkel, traktortolást, bálákat nem próbáltuk, csak olyan finom elméletbe, talicskatolást próbáltuk.
0: A parasztolimpiai játékokkal párhuzamosan a gasztronómia kedvelői is megtalálhatták a számításaikat, ugyanis sorban rotyogott az étel a körömpörkölt főzőverseny bográcsaiban. A megmérettetésre a népszerű grillbetyárok csapata is nevezett, akik szerint az ilyen alkalmaknak hatalmas összekovácsoló erejük van. Mint mondják, az ősszel érkező új évadok is izgalmasnak ígérkezik. A műsorral kapcsolatos legfrissebb információkat pedig a grillbetyárok hivatalos Facebook oldalán követhetik az érdeklődők. Györe István, Péter Réve.
7: Hát körömpörkölt főzőverseny van, úgyhogy kijöttünk itt a grillbetyáros csapattal, egy kicsit főzünk, hát itt 3 vagy 4 bográcsba is készül az étel, hangulat egyre jobb, úgyhogy bár nem, de eleve nem rosszul indult, de fokozódik, úgyhogy hát reménykedünk az első 3 helybe, hogy belecsúsztunk mind a 3-on, aztán még lássuk, hogy hova alakul a dolog.
0: A szervezők várakozásai szerint a nap folyamán akár 2500-3000 látogató is megfordul a moholi helyszínen. A rendezvény nem csak a helyieket, hanem a környező települések lakóit is megszólította, igazi közösségi ünneppé formálva a hétvégét. Peckó Egon, főszervező.
8: Amit kiemeltem az imént is, hogy maga az összefogás, a községi összefogás egy hatalmas ereje ennek a rendezvénynek. Ez az egyik fő. A másik pedig, hogy a család el tud jönni, a család ki tud kapcsolódni, mert a család apraja, nagyja talál magának megfelelő programot, ahol ki tud teljesülni, ahol jól tudja magát érezni. És egy olyan napot tudunk az embereknek biztosítani, egy olyan családi napot, vagy falunapot tudunk az embereknek biztosítani, ahol kicsit maguk mögött hagyják a mindennapi nehézségeket, fáradalmakat, és jól tudják magukat érezni a rendezvényen.
0: A kicsiket ingyenes légvár, kézműves foglalkozások és ügyességi játékok is várták, míg az estét zené és táncos mulatság zárja, ahol többek között Bunyós Pityú és az adai bohém fiúk gondoskodnak a jó hangulatról.
3: A pontos idő 16 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Bőséges a kínálat a szabadkai tájpiacon. Idén is megszervezték a Vajdasági Magyar Drámaíró versenyt, és hétfőn ismét pályára lép a TSC. Jönnek a részletek. Bőséges a kínálat a szabadkai tájpiacon. Már megjelentek a savanyítani való zöldségek, emellett a krizantémot is meg lehet már vásárolni. Az újdonságok mellett a régi áru is megtalálható a piacon. Nézzük, mit mennyiért szerezhetünk be. Balogh Sára riportja.
9: A szabadkai tejpiac kínálatában már megjelentek a savanyítani való zöldségek. A paprikának kilónkénti ára méretétől függően 80-120 dinár, a savanyítani való uborkának 150 dinár kilója. Megjelent még emellett a sütni való paprika is, annak 100-120 dinár kilója. A déli gyümölcsök széles kínálata is elérhető a tejpiacon. Szelecki Magda, árus.
10: Déli gyümölcsből indul a mandarin, ami 400 dinár, a citrom az egész évben van, az 200 dinár kilója, indul a kivi, ami 3-400 dinár, gránátalma 400 dinár, A banán egész évben van, a 160 dinár, és akkor itt vannak a barackok, meg a szőlők, ami még hazai termék.
9: Az újdonságok mellett természetesen a régi áru is megtalálható a tejpiacon. Valkovics István asztala is roskadozott a friss zöldségektől.
11: Többnyire zöldségek, saláta, uborka, krumpli, répa zöldség, paradicsom és fokhagyma. De külön megemlíteném a kovászos uborkát, ami saját gyártmányom, és nagyon szeretik a vevők.
12: Az árak hogyan alakulnak ma?
11: Hát úgy lassan kezdenek emelkedni, most már krumpi ára is, de azért még tartható ez az ár. Gondolom a saláta egy kicsit talán drága 100 dinár, de a többi hát a megszokott áron megy. Vöröshagyma 100, krumpli 100, zsákra 80, paradicsom 130.
9: Kígyózott a sor a húspultok előtt is. Az árusok elmondása szerint a legtöbben a vasárnapi menühöz szerezték be a hozzávalókat. Tari Gizella, árus.
13: Csirkétű kezdjük, az minden nap van. Van házi baromfiaink, tyúk, kakas. Van pulykánk, egész héten hozzuk a pulykákat, van darabulva egészbe. Vannak kakasok, vannak tyúkok, vannak kacsák. A kacsákat már az idejéket hordjuk.
12: Milyen árban mozognak?
13: Hát mondjuk a csirke most egy kicsit megugrott, mert az élő főjebb ment. 400 adjuk kilóját, a kacsának 800, a pulykának egészbe 1000 dinár, de vannak darabokban, külön árak vannak. Van pedig a kakas tyúk, ezek a nagy fehérek, az 450. A házi tyúk kakas 800 dinár.
9: Mindezek mellett az ősz egyik legkedveltebb virága, a krizantém is megtalálható a szabadkai tejpiacon, ára 500 dinár.
3: Fejlesztések kívül és belül, ez az idei sorrendben pedig már a 24. vajdasági magyar drámaíró verseny témája. A megmérettetés azért is izgalmas, mert a három egymással versenyző írónak csupán néhány óra áll rendelkezésére, hogy megírja a színházi szöveget, és már holnap, szeptember 21-én be is mutatják őket az Újvidéki Színház színpadán. Balogh Sára a mikrofonnál.
9: Három kortárs vajdasági dráma, három rendező és a vajdasági magyar színházak színészei egyetlen nap alatt hoznak létre három teljesen új előadást. Verseny, színházi kísérlet és izgalmas alkotói kihívás egyetlen napba sűrítve. Az idei versenyen Csík Mónika író, újságíró, Kollár Árpád költő és Sándor Zoltán író, újságíró küzdenek meg. Sándor Zoltán író, újságíró.
14: Egy írónak mindig rengeteg ötlet, történet, sztori kavarog a fejében, úgyhogy mindig vannak valamilyen előképzetek, de hát kapunk egy címet, és akkor valahogy arra kellene összpontosítani, hogy ennek eleget tegyen a szöveg, úgyhogy ebbe a pillanatban nagyon sok minden kavarog bennem.
9: Fejlesztések kívül és belül, ez az idei vajdasági magyar drámaíró verseny témája. Csík Mónika nem először vesz részt a küzdelemben.
15: Ilyenkor az író is felülvizsgálja a saját készségeit, és hát a saját határainkat is egy picit feszegetjük, mert ez rettenetesen rövid idő, és én egyszer részt vettem már a drámaírón, úgy emlékszem rá, hogy ilyen módosult tudatállapot kell ahhoz, hogy ennyi idő alatt egy komplett drámát elkészítsen az ember. Nem is emlékszem az alkotó folyamatra, hogy hogyan zajlott, csak a kezdetére és a végére, amikor szóltak, hogy le kell adni a szöveget. Úgyhogy én még nagyobb izgalommal vágok neki idén, mint néhány évvel ezelőtt.
9: A vajdasági magyar drámaíró verseny egyszerre verseny, színházi kísérlet és izgalmas alkotói kihívás. Lénárd Róbert, vajdasági magyar drámaíró, rendező, színész, művészeti vezető.
16: Csík Mónika, Kollár Árpád és Sándor Zoltán. Ugye ők fognak ma délután 5-ig létrehozni három új drámai művet, és ezt Kesszég László, Németh Emese és Mirko Radonics rendezők fogják ma este 7-től megrendezni, remélhetőleg sikeresen 24 óra alatt. Ugye ez is a lényeg, 24 óra alatt, következő nap este 7-ig a Magyar Dráma napján van három ősbemutatónk. És ezt aztán egy szakzsűri fogja értékelni, ez Preszgóriás Csaba újságíró, Antal Attila rendező és Gyarmati Kata dramaturg.
9: A három vadonatúj előadást a Magyar Dráma napján szeptember 21-én 19 órától mutatják be az Újvidéki Színház színpadán.
3: Demjén Ferenc koncertjével, mézvásárral, borutcával és kiállítással folytatódott a Topolyai Napok rendezvénysorozata. A harmadik napon már napközben megtelt élettel a rendezvények tere, ahol a látogatókat a helyi termelők gazdag kínálata és számos gyermekprogram várta. Az esti koncertet látványos tűzijáték követte, majd hajnalig tartó zenével zárult a nap. Balázs Zita riportja.
17: Hagyományosan mézvásárral és borutcával folytatódott a Topolyai Napok rendezvénysorozata. A négy napos esemény harmadik napján is benépesült Topolya főtere, ahová ezúttal is sok látogató érkezett. A látogatók különféle mézeket és helyi borokat kóstolhattak. Borsos József Kavillóról.
18: Jó hallani, hogy a fiatalabb generációk, illetve az idősebb generációk együtt tudnak ünnepelni itt a Topolyai Városnapon. Ma is rengeteg ember el fog ide látogatni, már az esti órákban itt nagy tumultus alakult ki. Reméljük, hogy sikerül értékesíteni a termékeinket, amit Kavillóról hoztunk, és a mi családi vállalkozásunk készíti a borokat.
17: A városnapja minden évben különleges alkalom a topolyaiak számára, hiszen ilyenkor azok is hazatérnek, akik az évek során elszámaztak a városból. Sokan családjukkal látogatnak vissza Topolyára, hogy közösen ünnepeljék a városnapját, és találkozzanak a régi ismerőseikkel, barátaikkal és rokonaikkal. Dudás Farkas Beril Szegedről.
19: Ilyen ünnepekkor vagy eseményekkor mindig hazautazzunk, hogy a család együtt legyen, és ezek a tartalmas programok, ezek egyaránt jók nekünk is, felnőtteknek is egy kicsit kikapcsolódni, és a gyerekek is mindig jól érzik magukat.
17: Az este egyik legjobban várt programja a Demjén 80 koncert volt. Demjén Ferenc a koncert során számos ismert és közkedvelt dalát adta elő, köztük olyan közösség kedvenceket is, mint a Hogyan tudnék élni nélküled, az El kell, hogy engedj és a Jégszív. Fehér Vilmos, Bácskos útfalváról.
20: Demjén Ferenc számomra egy legenda, egy nagy ikon. Voltak éppen ő rajta nyűjtem föl. Hát sok számát ismerem. Közülük nagyon sok tetszik. Mondjuk el tudni kell, sokan nem tudják, körülbelül 1500 számot írt ő saját maga. Tehát voltak éppen ritka zeneszerző közül ő az a személy, aki a nótáit megírta és előadja.
17: Mónika, Bácskos útfalváról.
21: El kell mondanom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a topolyai önkormányzat most is mindent kitett magáért, és csodálatos előadókkal örvendeztette meg a résztvevőket, akár tegnap, akár ma este is, és tehát tényleg le a kalappal előttük, tehát minden évben el fogunk továbbra is jönni.
17: Demjén Ferenc nem először járt Vajdaságban, Topolyán azonban most lépett fel először. Az előadó elmondta, hogy mindig örömmel érkezik Vajdaságban, hiszen a közönség szeretete és a fogadtatás miatt itt mindig otthon érzi magát. Demjén Ferenc előadó.
22: Mindig nagyon jó volt idejönni, akár mostanában, akár legrégebben is, mert mi már körülbelül a 70-es évektől, a múlt 70-es évektől kezdve úgy nem gyakran, de sokszor jártunk itt, és mindig úgy éreztük, hogy mit otthon lennénk. És jó is, az remélem, hogy most is úgy fogjuk érezni magunkat. Itt nem játszottunk Topolyán, ez talán az egyetlen helyen, nem, de kicsit lejjebb, kisebb helységben, de Szobatkán kétszer, háromszor, négyszer is voltunk.
17: A közönség együtt énekelte a népszerű slágereket az előadóval, így a koncert igazán emlékezetes pillanata volt az ünnepi programoknak. A négy napos rendezvénysorozat a hagyományoknak megfelelően vasárnap az ünnepi szentmisével, majd az esti koncerttel zárul.
3: Sport. A nagybecskereki döntetlen után hétfőn ismét pályára lép a TSC, amely hazai pályán a Dubocsicát fogadja. A topolyai csapat 9 forduló után továbbra is veretlen a ligában, 5 győzelemmel és 4 döntetlennel a tabella második helyén állnak. A csapat célja ezúttal is a 3 pont megszerzése és a veretlenségi sorozat folytatása. A keretből Tomovics sérülés miatt ezúttal is hiányzik, a többi játékos várhatóan bevethető lesz. A klub egyértelmű célja a bajnoki cím és a Szuperligába való visszajutás. A találkozó holnap 16 órakor kezdődik a TSC arénában. Nenád Miliást, a TSC vezetőedzőjét hallják.
1: Hazai pályán játszunk a Dubocsica ellen. A Dubocsica a tabella közepén van, úgy mondanám, megerősítették a csapatot és hoztak néhány játékost. Legalábbis ezt olvasom jelenleg, de természetesen nekünk az a prioritásunk, hogy megnyerjük a mérkőzést, és az a fontos, hogy megfelelően kezdjünk, és megszerezzük a 3 pontot.
3: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradót hallottak.
4: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, a folytatásban is napsütéses időben lesz részünk, jövő héten viszont fokozatosan csökken a hőmérséklet, felhős időre számíthatunk majd, de jelentősebb mennyiségű csapadék nem várható. Én mára köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Lajkó Annett várja önöket friss hírekkel, további kellemes hétvégét kívánok, a viszonthallásra!
4: Aktuális információk, retróslágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1. Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1.
1: A Retro jegyében.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Cliff Richard 1940. október 14-én született Indiában. Családja 1947-ben költözött át Nagy-Britanniába. Ő a britpop zene történetének egyik legtartósabb karrierrel rendelkező alakja.

Elég csak annyit mondani, hogy Beatles. A négy liverpooli gombafejűnek 1960 és 70 között számtalan slágert köszönhetünk.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak, teljesen berendezve, közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon lehet. 064 131 06 40. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Reklám következik.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
0: Reklámot hallottak.

0: a régi slágerek hullámhossza 107,1.
1: SMR.
2: Csak retro.
3: Az Express együttes 1962-ben alakult. 1965-ben csatlakozott a zenekarhoz Solymos Tóni, és lett az együttes meghatározó frontembere. Malek Miklós zeneszerző tollából számtalan slágerek.

0: ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
1: Halász Judit 1942. október 7-én született. Az énekes színművésznő generációk kedvence, a magyar megzenésített gyermeklíra megteremtője.

0: Szabadkaim az a rádió,
1: ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Mert ami jó, az jó.
3: One ticket, please. Long enough, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Jön a 70-es évek diszkó legendája. New Yorkból a slágerlisták élére tört a Village People, amely 1977-ben alakult meg. A formációt Jack Morali francia producer hozta létre. A hattagú együttes védjegye a tagok különböző jelmezei voltak.

0: A magyar retro slágerek nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Minden zene, ami retro, SMR.
3: A következő zenekar 1965-ben alakult, Neoton néven. 1977-től stílust váltottak, és Neoton familiaként folytatták. Pályafutásukhoz közel 30 stúdióalbum és világszerte 15-20 millió eladott lemez kapcsolódik.

0: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A német Madonna néven emlegetett Sandra 1962. május 18-án született Sandra Ann Lauer néven. Alig 17 évesen csatlakozott az Arabesk nevű lánytrióhoz, amelynek hamarosan a vezető énekesnője lett. Sandra szóló karrierjének zenei zsenie Michael Cretu volt, akivel pont egy napon ünnepelték a születésnapjukat. 1988-ban házasodtak össze, majd a sikerei csúcsán Ibizára költöztek.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
8: A retro kavalkát hozza régi dalokkal.
9: A 107,1 MHz-en.
8: Emlékek tánca tölti meg a rádió hullámokat.
10: Cserháti Zsuzsa 14 év után 1996-ban tért vissza a slágerlisták élére a zseniális Hamu és Gyémánt című albumával.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják.
1: A Sugarloaf 1995-ben alakult meg Budapesten. Kezdetben öt fiúból álló klasszikus, nyersebb rockot játszó csapatként indultak. A formáció motorja és egyetlen, a mai napig kitartó alapító tagja Tóth Szabolcs gitáros. 2002-től több énekesnő is megfordult a zenekarban, köztük a vajdasági Dérheni is.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
4: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
5: A 107,1 MHz-en.

A Dolly-ról neve az énekesnő, Dolly művész nevéből és a rock'n'roll összeolvadásából ered. Dolly a becenevét még a Hungária előtt kapta, mert külseje és karaktere Dolly Partonra emlékeztette a zenésztársakat.

0: A 70-es évek felejthetetlen dalai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: 107,1.
0: A The Alan Parsons Project egy kétszemélyes stúdióprojekt volt, amelyet Alan Parsons zseniális hangmérnök producer és Eric Wolfson dalszerző menedzser zenész alkotott. Soha nem voltak állandó tagjaik Parsonson és Wolfsonon kívül, és soha nem adtak élő koncertet a működésük alatt.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Muzsikál a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Retro kavalkád.
2: Végig kísér ezen a délutánon.
3: SMR. A The Carpenters amerikai duót alkotó testvérpár, Karen Carpenter énekesnő és Richard Carpenter zseniális hangszerelő, dalszerző és producer 1969-ben adta ki első lemezét. Az igazi áttörést és sikert a 70-es évek hozták meg nekik.

0: 107,1 MHz-re. A hangszórók mellett tessék figyelni.
1: A Lokomotív GT, röviden LGT, vagy becenevén a Loksi, 1971-ben alakult. A zenekar ikonikus jelképévé vált a legelső lemezükön felbukkanó gőzmozdony. Ez a szimbólum végigkísérte a karrierjüket lemezborítókon, plakátokon, sőt az 1992-es búcsúkoncertjükön a zenészek egy valódi gőzmozdonyon érkeztek meg a helyszínre. Nevét

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.
4: A Supertram története 1969-ben kezdődött, amikor egy holland milliomos anyagi támogatást ajánlott fel egy fiatal billentyűs énekesnek, Rick Davisnek, hogy alapítson egy új együttest. 1970 elején vették fel a Supertramp nevet, amelyet W. H. Davis, Autobiography of a Supertramp, azaz egy csavargó önéletrajza című könyve ihletett.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szikora Róbert az Ergóval egy új stílust és életérzést teremtett. A Csikidámat. Ez a latin ritmusok, a popzene és az erotika keveréke volt. Ezt a színpadon pálmafákkal és katonai terepruhákkal tették egyedivé. Az együttes elképzelhetetlen volt a frontember mögött táncoló két háttértáncos lány, az Ergó gidák nélkül.

0: говори по-русски.
1: Дорогие мои.
0: Снимаю, говори по-русски.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.
2: Az Erasure 1985-ben alakult brit szinti pop duó.

0: Mi feltesszük a kedvenc lemezét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most pedig időutazásra indulunk a Szintipop aranykorába. Érkezik a brit új hullám egyik legmeghatározóbb csapata, akik megmutatták, hogy a gépzene is lehet teleérzelemmel. Már szól is az Orchestral Maneuvers in the Dark, azaz az OMD.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Egy rekettes hangú legenda, Joe Cocker, aki 1944. május 20-án született Angliában, és az 1969-es amerikai Woodstock fesztiválnak köszönhetően vált ismerté az egész világon. 22 stúdióalbumon és több mint 40 évig a színpadon volt hallható ez az összetéveszthetetlen hang.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ők a Heart. Az Ann Wilson énekesnő és Nancy Wilson gitáros vezette 1973-ban alakult rockbanda. A testvérek voltak az első nők, akik egy sikeres hard rock zenekart nem csak frontemberként vezettek, hanem maguk is írták a dalaikat és játszottak a hangszereiken.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: Itt az SMR-ben.
2: A Rapülők 1992-ben állt össze. A szöveggyáros Geszti Péter, MC Geszti, a szintetizátoros zeneszerző Berkes Gábor, T-Boy, valamint a dobos, zenei producer Szent Mihály Gábor, Michel felállásban.

0: velünk még a vezetés is jobban megy. SMR.
1: A Honeybeast gyökerei 2005-re nyúlnak vissza, amikor Szegeden megalakult a Honeybeast zenekar. Mivel az Egyesült Államokban már működött egy formáció ezen a néven, így megszületett a Honeybeast.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nosztalgiázzon velünk!
1: Retro Kavalkád!
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Miskolci Edda Művek 1974 óta létezett, de lemezük csak 1980-ban jelent meg. A klasszikus felállás felbomlása után Pataki Attila 1985-ben szervezte újjá az Eddát.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.
2: Az 1982-ben alakult első emelet neve hangzatos és könnyen megjegyezhető volt, ám a választás háttere egészen prózai. A zenekar a próbáit a billentyűs Berkes Gáborék lakásán tartotta, amely egy budapesti bérház első emeletén volt. Kiki, azaz Patkó Béla énekes, valamint Geszti Péter, aki a zenekar állandó és zseniális szövegírója lett, 1983-ban csatlakoztak az első emelethez, amivel összeállt a sikercsapat.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Eric Clapton, a lassú kezű, a Yardbirds és a Cream gitárosaként kezdte. Virtuóz játéka és érzelmes dalai generációk számára váltak alapművé. 1945. március 30-án született Angliában.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Most pedig a 80-as évek svéd popzenéjének egyik csillaga következik. Az 1979-ben alakult Secret Service fülbemászó dallamaival és az új hullámos szinti pop hangzással az európai slágerlisták élvonalában szerepelt.

0: 107,1.
1: SMR.
0: Zenefüleinknek.
2: Észak-Tunéziában 1947-ben született F.R. David, Eli Robert Fitus színében.

0: Kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt.
1: És...
0: SMR.
2: Kondzsuzsa egyik legfőbb alkotótársa, neki dalokat szerző Bródy János volt. Az énekesnő a 70-es években külföldön is turnézott és megjelentetett lemezeket. A német közönség Jana Konc néven ismerhette meg.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben megtudhatjátok Katinka történetét, akinek igen nehezen indult az iskola, de mégis sikerült elengednie anyukája szoknyáját. Hogy hogyan történt mindez? Már is megtudhatjátok a mai mesélőnktől, aki nem más, mint Csernai Panna. Fogadjátok szeretettel!
1: Torton Ákos, szoknyához nőtt Katinka. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány, aki oda nőtt a mamája szoknyájához. Bizony, folyton folyvást a mamája mellett volt. Óvodának színét se látta, hírét se hallotta. A mama babusgatta nyakra főre, s füröztötte tejben vajban, tejszínhabban. Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Sopánkodott a nagymama. Az egyik is, a másik is. S a nagymamákkal a rokonsággal a szomszédsággal a félváros. Mi lesz ebből a kislányból? Szoknyához nőtt Katinkából. Csak Katinka nem törődött ezzel, s Katinka mamája. Közben teltek múltak az évek, s Katinka iskolássá cseperedett. A nagy nap reggelén együtt mentek az iskolába. Szégyen ide, szégyen oda, együtt álltak be a sorba. A mamája volt a párja, az ő kezét fogta. Mindenki megmosolyogta. Hanem már másnap nem maradhatott a mama az iskolában. Ki kellett mennie az osztályból. Benne az osztályban szívet tépően zokogott szoknyához nőtt Katinka. Mama, mama, mamácska, ne hagyj itt, veled akarok lenni, haza akarok menni. Fel is állt vagy 20-szor, hogy hazamenjen, de a tanítónéni nem engedte. A déli harangszó is könnyes szemmel érte. A könnyek miatt meg se látta a reávárakozó mamáját az iskolakapuban. Azt szaladt hozzá, s ölelte, csókolta. A következő napokban késve ment Katinka az iskolába, mert odahaza hol ide, hol oda bújt el, és sok időbe tellett, amíg a mamája megtalálta. Az iskolában pedig egyre csak pityergett. Hiába volt kedves hozzá a tanítónéni, azt se bánta, hogy a többiek mulatnak rajta. Konokul hajtogatta a magáét. Haza akarok menni, haza akarok menni. Haragudott a szomszédjára, haragudott a fél osztályra, a táblára, a katedrára, haragudott az iskolára. Telt múlt az idő, az osztály már a betűkkel barátkozott. Ám most nőtt meg csak a tanítónéni gondja, mert a makacs kis teremtés, akinek odahaza mindig mindent megengedtek, félbeszakította a magyarázatot, és ráfogta az O betűre, hogy bizony az A betű. Máskor pedig az óra közepén Katinka kijelentette, hogy bizony neki elég volt az iskola mára, veszi a táskáját, sapkáját, s hazamegy a mamájához. A tanítónéni először méregbe gurult, de másodszorra, harmadszorra nem állta útját. Hagyta, hadd menjen. Szinte észre sem vette. Közben persze a fejét törte váltig. Mit évő legyen Katinkával? Addig törte a fejét, amíg egy öreg, tapasztalt tanítónéni jó tanáccsal nem szolgált neki. Hogy mi volt a jó tanács? Mit évő legyen Katinkával?

ragyogott szoknyához nőtt Katinka arcán, fény lett a szeme, mosolygott a szájacskája. Szegény mama ott kuporgott a szűk iskolapadban. Elzsibbadt a kezelába, megfájdult a karja, derek a vála, kék-zöld lett az arca. Végre valahára dél lett. Kinyílt az iskola kapuja, kitódult a sok gyerek, de egyik se szélett el, mint szoknyához nőtt Katinkára vár, aki a mamájával ült az iskolapadban. Lett nevetés, amikor meglátták. A nagypadban kuporgástól szegény mama otthon mozdulni se tudott. Leragyott egy székre. Főznek az ebédet, rendelkezett Katinka, de a mama meg sem moccant. Mit főzzek, hiszen nem is vásároltam, motyogta. Veled voltam az iskolában. Takarítanom is kellene. Éhes vagyok, éhes, hangoskodott Katinka, de aznap nem került ebéd az asztalra. Be kellett érje egy karé libazsíros kenyérrel. Vetetlen volt az ágy, takarítatlan a szoba, mert szegény mama egész áldott délután a leckéjét körmölte, hiszen másnap újra iskolába kellett mennie. Este gondterhelt arccal aludt el. Másnap reggel, amikor a mama is vette a táskáját, Katinka kérve kérlelte. Édes mamám, csak az iskola kapuj kísérj el. Hagyd itt a táskádat, inkább vásárolj be, takaríts ki és főzd meg az ebédet. Ám a mama a fejét rázta. Nem lehet, Katinkám. Veled kell mennem az iskolába. Megígértem a jó tanítónéninek. Ne gyere, édes mamám, rimánkodott Katinka. Otthon a te helyed. Majd én megmagyarázom a tanítónéninek, hogy nem töltheted feleslegesen az idődet az iskolában. Attól kezdve Katinka megváltozott, ha nem is a legjobb, de jó tanuló lett belőle. Megszerette az iskolát, s fogadni merek, hogy az iskola év végére már alig-alig fognak emlékezni az iskolatársai, hogy szeptemberben mindenki szoknyához nőtt Katinkának hívta.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, a mai mesében szoknyához nőtt Katinka történetét hallhattátok. Remélem nektek sokkal könnyebb iskolába járni. Sok élmény várott rátok, és nagyon sok új barát, akikkel közösen lapozgathatjátok a könyveket. Én legközelebb is egy kedves vendéggel és egy aranyos történettel várlak titeket. Addig is legyetek jók, és olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
3: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.
4: A pop királynőjeként ismert Madonna 1958-ban született egy szigorú katolikus családban. Mindössze 5 éves volt, amikor édesanyja mellrákban elhunyt. 20 évesen mindössze $35 a zsebében New Yorkba költözött, hogy megvalósítsa álmait.

0: minden nap
1: önöknek szól.
0: SME.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A következő együttes tagjai egy újsághirdetés útján találtak egymásra. Ők az 1981-ben alakult Bangles, a 80-as évek egyik legsikeresebb amerikai lányzenekara.

Desireless. Valódi nevén Claudy Fritzsmentrop, 1952-ben Párizsban született énekesnő. Legnagyobb slágere az 1986-ban megjelent Voyage Voyage, ami franciául azt jelenti, hogy utaz, utaz, vagy utazás, utazás.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Retro Kavalkád és zenei maraton
3: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Végig kísér ezen a délutánon.
4: Reszelős hang is több mint 250 millió eladott lemez. Ő Rod Stewart, az 1945. január 10-én született brit énekes dalszerző, itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legjobb retro zenéket.
1: Igen!
0: SMR.
1: Bizony!
2: A Frankie Goes to Hollywood története 1980-ban indult Liverpoolban. Az együttes alapítója és motorja Holly Johnson énekes volt. Az 1984-ben hirtelen jött gigantikus siker hamar kikezdte a zenekart, és mindössze két stúdióalbum után feloszlott.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR. Önnek szól.
2: Érkezik az ír-olasz származású legenda, Chris Ria, aki 1951. március 4-én született Angliában.

0: 90-es évekből a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Az új hullám és a punk rock korszakát meghatározó Blondie 1974-ben alakult meg New Yorkban. A zenekar ikonikus arca és énekesnője Debbie Harry volt.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A Quimby zenekar 1991-ben jött létre Dunaújvárosban. Elnevezésük az angol szleng szerint egy fura, kissé különc és csintalan figurát takar.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
0: Itt. A 107,1-en.
2: És a világhálón.
3: SMR.
0: A következő előadónk fiatalon filmrendező akart lenni, de édesanyja hatására külgazdasági szakon diplomázott 1992-ben. Ő Kovács Ákos. Ákos az egyik első olyan magyar előadó volt, aki teljesen függetlenítette magát a nagy kiadóktól.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
3: Fenyő Miklós miután látta, hogy Magyarországon is mindent elsöpör a német modern talking őrület, elhatározta, hogy alapít egy modern diszkó csapatot. Így született meg 1986-ban a Modern Hungária. A dalokat Fenyő és az énekes gitáros Bodnár Attila írták. Tag volt még két csinos és tehetséges énekesnő, Plexi és Frutti, akik a vokálokért és a látványos színpadi koreográfiákért feleltek.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: 1945. április 19-én született Soltész Rezső, énekes dalszerző. A Corvina együttes tagja volt, majd 1979-ben szóló karrierbe kezdett. Megjelenésének ikonikus részévé vált jellegzetes frizurája és a mindig elegáns öltözéke.

0: A régi slágerek hullámhossza 107,1.
1: SMR.
2: Csak retro.
3: Szűcs Judit, a magyar diszkó királynő 1953. augusztus 15-én született Budapesten. 19 nagy lemeze jelent meg, 4-szer volt az év énekesnője.

0: Régi kedvencek
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Régi kedvencek
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Hamarosan önöknek énekel a Szabadság Vándora, az

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.
2: Van Morrison 1945. augusztus 31-én látta meg a napvilágot Belfastban, Észak-Írországban. 1967-ben, miután kilépett a belfasti Them nevű rockzenekarból, New Yorkba költözött és szólókarrierbe kezdett.

0: Mi leporoljuk a régi slágereket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Pointer Sisters együttes története 1969-ben indult el Kaliforniában. A kezdeti dúó 1972-re 4 tagúra nőtt. Érdekesség, hogy a legnagyobb 1980-as évekbeli popdiszkó sikereiket már újra trióként érték el.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.
2: Az angol Paperless együttesnek az igazi áttörést az hozta meg, amikor 1973-ban jelentkeztek egy országos televíziós tehetségkutató műsorba. Az 1974-es The Night Chicago Died a legjobb.

0: Retro slágerek társaságában.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Stevie Land Hardaway Judkins 1950. május 13-án született. Koraszülöttsége miatt elveszítette látását, ám zenei csodagyerek lett, és már 11 évesen lemezszerződést kapott. A közönség Stevie Wonderként ismeri,

A Soul hercege Marvin Gaye 1939. április 2-án született Washingtonban. Már 3 évesen énekelt apja templomi kórusában. 1984-ben, mindössze egy nappal a 45. születésnapja előtt, egy családi vita hevében saját édesapja egy pisztollyal mellkason lőtte.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Frank Sinatra annak idején azért alapította saját lemezkiadóját, hogy ő hozhasson meg minden kreatív döntést, és ne kelljen producerekkel, lemezkiadókkal, vezetőkkel vitatkoznia, vagy magyaráznia a bizonyítványát. Két legközelebbi barátja, Dean Martin és Sammy Davis Jr. is megjelentethette itt anyagát. A kreatív munkába az ő esetükben sem szólhatott bele senki. 1967-ben karrierje csúcsán Sinatra kiadta az Over and Over, The World We Knew című albumot. Több slágerlistás dal is szerepel rajta, mint a Something Stupid, amelyben lánya Nancy énekel vele. Nem meglepő, ám szokatlan párosítás, ugyanis apa és lánya előtte még nem duetteztek szerelmes dalban. Mégis bejött. A korongból világszerte 3 millió példányt adtak el. Voltak felvételek, amelyeket pedig francia, illetve olasz nyelvre is lefordítottak. A lemez címadó dalát pont Charles Aznavour ültette át franciára. A kritikusok szerették a lemezt, ám többen is megírták, hogy Sinatrától szokatlanabb szerzemények és hangszerelés is fellelhető rajta. Ugyanis többet abban rögzítették az anyagot, mégis, ahogy már hallhattuk, a siker nem maradt el, a többi pedig történelem.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: szöveg, örökzöld melódiát.
1: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között
2: a 107,1 MHz-en.
1: SMR.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.
3: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Esti koktél.
0: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
0: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

nevem Megkelek. Estelente megahertzen ed velem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket szeret.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Exim slágerek a 107,1-en.
0: SMR
1: a 107,1-en.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: I love technology.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A retro slágerek otthona.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a régi slágerek tovább élnek.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.